0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vajda Péter utcai kolónia a Ganzmávag munkásai számára épült, ahol nem csak az ország első röntgengépe volt, de az 1980-as évek magyar undergroundjának kultikus szórakozóhelye, a Fekete Lyuk is. Ma pedig többeknek filmekből lehet ismerős a helyszín. Itt vették fel a Csini Baba, a Vizsga és az Aranyélet egy-egy jelenetét. A zárt klinkertéglás tömb ma sajnos leromlott állapotban van, de egykor a szociális gondoskodás mintája volt. Volt itt tekepálya, mozi, színházterem, könyvtár, kisdedóvó és gőzfürdő is. A komplexum eredetileg 3000 ember számára készült. 24 négy emeletes ház sorakozik egymás mellett, melyekben minden lakáshoz tartozik saját erkély is. A 13-as számot viszont Babonából elkerülték. Ezzel a számmal a mai napig nem találkozunk a kolónián.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Fehér Sastér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Párizs központi részén található Louvre Múzeumban ősi egyiptomi, ókori görög és római alkotásokat tekinthetünk meg, de láthatunk kiállított darabokat a középkori Európából, illetve a napóleoni Franciaországból. A Louvre egyik leghíresebb alkotása Leonardo da Vinci Mona Lisa című műve, ami előtt turisták tömege szokott állni. A párizsi Louvre első épülete a 13. században épült, melyet eredetileg kastélynak szántak. Az évek során folyamatosan átépített és funkcióját tekintve is folyamatosan változó Louvre volt vár, oklevéltár, királyi palota, fegyverraktár, de közszolgálati székhely is. Modern verzióját 1882-ben adták át a ma is megtekinthető üvegpiramissal, mely az épület előtt található. Az üvegépítményt Eoh Ming Pei, kínai származású építész alkotta meg. Az építéssel nem mindenki értett egyet. Sokak szerint elcsúfította a múzeum előtti klasszikus teret, mára azonban Franciaország egyik legnevezetesebb látnivalójává vált.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: látható szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason the Cass Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott Budai és Pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek, első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkánerejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kastélyokat, palotákat általában kisebb melléképületek is kísérik, amelyekre osztrák területeken külön megnevezést alkalmaznak. Stöckelgebäude, azaz stöckel épületek néven utaltak rájuk. Budán a királyi palota mellett is állt egy ilyen épület, melyet a múlt század fordulón bontottak le. Nevében azonban megmaradt, hiszen tovább vitte a helyére épített díszlépcső, amely a felső palota udvart és a csikós udvart kötötte össze. A neoreneszánsz díszlépcsőt 1971-ben elbontották. A várnegyedi fejlesztések keretében azonban nemrég újjáépítették, így a stöckel lépcső ismét járható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szerelem sziget, a Margit sziget és az Óbudai sziget mellett Budapest harmadik olyan Dunai szigete, melyet egész évben víz ölel körül. A szép nevű fiatal sziget a fővárosi Dunai szakasz déli részén található, és a Hunyadi sziget folytatásaként az 1911-es lezárás után jött létre. A mellékák kotrása révén őrződött meg a mostani állapotában. A sziget 220 méter hosszú és 50 méter széles. Néhány hód családot leszámítva, más nem él rajta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítőkábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánatkérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. Ha csak nem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1921-ben megnyílt Svábhegyi csillagvizsgálóban a kezdetekben még csak két kisebb épület készült el. Egy meridián vagy passzás ház, illetve egy kisebb kupola. A II. Világháborúban katonákat szállásoltak el itt, a kupolákat istállóként használták. Ez a bizonyos Szokolov őrnagy azonban tisztelte a tudományt, és megtiltotta a katonáknak, hogy az eszközökhöz és a műszerekhez hozzányúljanak. Részben ennek köszönhető, hogy sikerült többé-kevésbé megmenteni a felszerelést. A hatalmas fákkal övezett parkban ma három kupola is van. A parkban álló Budapest kupola a Svábhegyi csillagvizsgáló legnagyobbja. Ebben található az a 60 cm-es Zesis-Heide tükrös távcső, amely 1928-as átadásakor az ország legnagyobb távcsöve volt, és Európában is jelentős műszernek számított.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. János Pál pápa tér a Népszínház negyedben található. A terület legkorábbi említésekor a 18. század második felében állatvásár is működött itt, ezért korábban szénapiacnak és lóvásártérnek is hívták. Itt létesült Pest első gázgyára is. 1946-ban lett köztársaságtér, majd 2011-ben a lengyel pápa emlékére kapta jelenlegi nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Madame Tussaud 1884-ben alapította híres Viasz Múzeumát Londonban, amely ma az angol örökség részét képezi. Tussaud dr. Philip Curtis-től tanulta el a viasz szobrászkodást, legelső saját készítésű figurája Voltaire volt 1777-ben. A napi 7000 látogatót számláló panoptikumban körülbelül 400 viasz figura található, melyek közül sokat maga Tussaud készített.
2: Halála előtt a szobrász
1: viaszmását is elkészítette, mely szintén látható a múzeumban. A látványos kiállítás azóta Párizsban, Bécsben, Las Vegasban és Bangkokban is megtalálható.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e.
1: A rendszerváltást követően az utolsó szovjet katona 1991. júniusában hagyta el Magyarországot. Az első évfordulóra 1992. júniusában a budapesti búcsú rendezvénysorozat keretében a Gellért-hegyi Szabadságszobor 4 napra fehér lepelburkolatot kapott, és a szabadság lelkeként lebegett a város felett. Egy évvel később megjelent a talapzaton ma is olvasható felirat, amely immár mindenki előtt tiszteleg, aki életét áldozta Magyarország függetlenségéért, szabadságáért és boldogulásáért. Így vált a felszabadulás emlékmű a szabadság szimbólumává.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchidat 1849-ben adták át. Ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchidnak vannak, voltak ikertestvérei. Közülük a Marlow Bridge, vagyis a Marlow híd jelenleg az egyetlen angliai lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai lánchíd megépítésének történetét.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon 2 vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop, rock ballada is kötődik nevéhez. Egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult. Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bécsi kaputér a budai várnegyedben található. A Bécsi kaput a középkorban szombatkapunak is hívták, mivel szombati vásárokat rendeztek a belső falainak előterében. A kapuról sokáig mindenféle fegyverek lógtak le, amikről a néphagyomány úgy tartotta, hogy Toldi Miklós fegyverei, ezek azonban nyom nélkül eltűntek. A kaput 1896-ban lebontották, de Buda felszabadulásának 250 éves jubileumára elkészült a jelenleg is álló várkapu, melynek inkább szimbolikus jelentősége van. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. The Lords of the Organ, az orgona lordjai, 10 évvel ezelőtt találtuk ki, ez a 10. évfordulója, hogy egész egyszerűen egy olyan köntöst kapjon a klasszikus orgona, amelyik megmutatja azt az arcát, amit én tulajdonképpen az egész életemben szerettem volna megmutatni, ez pedig a show hangszer arca. Azért ez mégiscsak az a hangszer, amit a gladiátor viadalokon már ökrös szekérrel behúztak, és egy tömeget szórakoztatott, amiből a királyok és császárok építettek maguknak a legnagyobbakat, okkal sajátította ki az egyház, hát hiszen a Jóistennek a legnagyobb hangszeren kell játszani. Tehát ez egy sóhangszer volt, tömegeket szórakoztatott, csak valahogy az utóbbi 20-30-50 évben került föl a templomkarzatra, és akkor van egy ilyen borongós képünk róla, hogy hát ezt csak templomba lehet hallgatni. De hát most, hogy ez a Szentendrei Skanzennek a szabadtéri színpadán szólal meg, itt ez rögtön demonstrálja, hogy ez nem így van. Vagy utána másnap a Majki Kamalduli remeteségben szólal meg. Tehát ezek olyan fantasztikus helyszínek, ahová érdemes kijönni nyáron, és akkor láthatják azt az arcát ennek a hangszernek, hogy Jézus Mária, hogy ez ilyet is tud. Hát tud. Orgonán van, és nem félek használni. Mozart idén 270 éve született, úgyhogy körülötte forog, vagy legalábbis részben körülötte forog a műsor, mert Mohács városa közben felkért egy Mohács 500-as évfordulóra, úgyhogy a Mohács 500 évfordulóról is megemlékezünk, reneszánsz táncokkal, César Franck hősi darabjával, és hát Amerika az én zenei eszmélésemnek a hazája, a tulajdonképpen második otthonom képjával, és hát Amerika

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szakál Tamás hegedűművész és énekes, akivel a Swing Tonicról beszélgetünk, ami egyben egy dal, egy projekt, egy műsor, ugye? És hát végül is most az új formációd neve is.
1: Végül is hívhatjuk Swing Tonic Bandnek ezt a zenekart. Igazából lett egy Szakál Tamás kvartett, és végül is ez a zenekar van kibővítve ehhez a műsorhoz, úgy külön neve nincsen, de Swing Tonic Bandnek hívhatjuk.
0: Ugye, ezt most között. Mindenre kiterjesztettétek.
1: Ez most, igen, itt most ebből mindent csinálok ebből a Swing Tonic Brandből.
0: Legalább nem kell sok mindent megjegyezni, igen, elég ezt.
1: Elég erre rákeresni, és akkor találunk egy videoklipet, egy zenét és egy műsort.
0: A bátyád?
1: Igen.
0: Szakál László, a Fővárosi Nagy Cirkusz zenekarának a vezetője, ugye már elég régóta, hát ő is többször volt egyébként nálunk, és megütötte a fülem, amit mondtál a beszélgetés elején, hogy a Swing Tonic zenei ötlete is valahol az ő egykori fantáziájából indult?
1: Igen, így van, tehát ez is több mint 10 éve, így néha elkísérte a Canaro zenekart ide-oda koncertezni, és akkor ugye kezd próbált ilyen jó tanácsokat adni, hogy gyerekek, kéne nektek írni egy saját számot, valami ilyesmit, és akkor ott így rögtön így leimprovizált egy hasonlót, ahogyan kezdődik a Swing Tonic dal, akkor még azt hiszem, hogy borokról és fröccsökről szólt inkább, de meg talán sörről. De hogy igen, az alap ötlet, az alap hangulat, egy-két szófordulat az onnan jött. Hát egy kreatív fickó, ugye, nem véletlenül lett ő aztán a zenei vezetője, ugye sok zenét ír a cirkusznak, saját szerzemények, most volt nemrég egy bemutatója közösen az Operett Színházzal, ha jól tudom.
0: Igen, igen.
1: Igen, úgyhogy a dalai, úgy hál' Istennek, úgy meg feltűnnek már cirkuszon kívül is, tehát tényleg valóban nagyszerű zenéket ír, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, így mindannyian.
0: A zenei érdeklődés az már a családban, gyerekkorban is elkezdődött?
1: El. Anyukánk ő tanult zongorázni és hegedülni így kislánykorában, és valahogy ugye a bátyám ő zongorázni ment, és akkor úgy, hát több hangszert nagyon nem is ismertünk, úgyhogy maradt a hegedű. Nekem volt is egy kis törött hegedű, amit én ott azt hiszem, nem tudom, 4 évesen fűrészeltem ott mellette térdepelve, és ez valószínű megtetszett, mert a hangszerrel való nehézségek ellenére kitartottam mellette, vagy ő tartott ki mellettem, nem tudom.

0: De igen, úgyhogy volt egy ilyen kis családi támogatás, hogy persze ez jó. Aztán, amikor elkezdtük komolyan gondolni, akkor megijedt mindenki, hogy jaj, mi lesz, ugye a zenész-művész élet. Hát teljesen jogos volt a feltételezés, de hát igyekszünk, igen. Úgyhogy szerencsére Laci is jó irányban van itt a cirkusz, meg zeneszerzés, meg hát szövegírás. Nekem meg ezek a fantasztikus ötletek jönnek, mennek, úgyhogy remélem, hogy másnak is tetszeni fog.
1: Terveztek egyébként újabb közös projekteket? Olyanokat, amelyek már tudatosak? Hiszen ha jól értem, akkor a Swing Tonic az végül is egy ilyen véletlenszerű elindulásból fakadt.
0: Én szerintem ráhagyjuk magunkat a következő véletlenekre. Például most a Lacinak a felesége, a sógornőm Titanilla, ő ugye énekel, zongorázik, és most a Canaróval ő többször fel fog lépni, majd megyünk Bodrogkeresztúrra, Sárospatakra, úgyhogy itt-ott Canaró és Titi felállást is lehet hallani. Szóval igazából ez is egy régi együttműködés, tehát olykor-olykor kiegészülünk egy énekesnővel, és már régebben is jött velünk Titi, aztán ugye született 3 kislánya, úgyhogy kicsikét visszavonult, de most újra azt hiszem már tavaly is így elkezdtünk együtt újra zenélni vele, úgyhogy izgalmas. Ilyen kis előmozdulások vannak, tehát ilyen régebbi ötletek, tervek felelevenítése.
1: Aztán ki tudja, hogy még mit hoz a jövő. Ugye csak figyelni kell a hullámokat. Jövünk vissza Szakály Tamással.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Szakál Tamás, hegedűművész és énekes, akivel a swingtonikról beszélgetünk alapvetően, de hát közben valóban egy egészen új dimenzióba is bekerültél, hiszen gyerekműsorokat készítesz?
1: Hát bekerültem egy fantasztikus zenekarba, Pár Julcsinak a zenekarába, vagy inkább úgy mondanám varázsműhelyébe. Julcsi ugye fantasztikus, kreatív és nagyon magas minőségű gyerekműsorokat csinál, ez talán így az egyik brandje, amiről lehet őt ismerni, és nem is tudom, 3 éve a Rókatánc című produkciót csináltuk, egy lemez és egy műsor, ami olyan nagy sikerű lett, hogy fonogramdíjat is nyertünk vele, és tényleg nagyon sok helyre el tudtuk vinni, most pedig készül, vagy már elkészült az új műsor, a Bolha Cirkusz, úgyhogy nagyon izgalmas mind a kettő. A rókásban én vagyok az egyik róka. Igen. A bolhásról nem lövöm le, hogy mi vagyok, de nem az egyik bolha.
0: Jó, hát pedig éppen erre lehetett következtetni, de oké. Okay.
1: Úgyhogy becsempészte az életembe magát az, hogy hajnali 5-kor elindulunk különböző iskolákba, vagy ilyen reggeli gyerekrendezvényekre muzsikálni. Ez akkor nehéz, amikor este volt valami Canaro koncert mondjuk, és éjszaka hajnalba érek haza, és reggel mégis van egy indulás, de eddig jól bírtam.
0: És hogy dolgoztok együtt Julcsival?
1: Nagyon jól működik a történet, tehát élvezem a próbákat, a felkészülést, egy nagyon-nagyon kreatív, és töltekezni lehet belőle szerencsére, és úgy kellemes módon terelgeti a zenekart is, hogyha kicsit elfárad, vagy elpilled a társaság. Úgyhogy egy nagyon jó, nekem egy nagyon fontos összetalálkozás a Julcsi, és elkezdtünk nem csak gyerekműsorokban gondolkodni, ő néha hívott az Uliana Quartet nevű zenekarába, amilyen világzene, ilyen saját stílus, és akkor már is tönkretettem azt, hogy kvartett legyen, illetve én is csináltam egy új műsort, amit azt hiszem, hát olyan sok helyen nem játszunk, ilyen régi Jávor és Karádi hangulatú zenéket zenélünk együtt, és azt hiszem kreatívan az a zenekar neve, hogy Szakál Tamás és Pár Julcsi.
0: Lehetne swingtonik például.
1: Az is lehetne, de ez
0: egyszerűsítsük az életet.
1: Igen, de kicsit régebbi hangszer is, tehát címbalom, brácsa, és egy ilyen régi, jó, tényleg fekete-fehér hangulatot testesítünk, meg nagyon színesen.
0: De közben neked lett egy újabb motivációd a gyerekműsorokhoz, ugye?
1: Ó, lett bizony, ugyanis lett egy kisfiam, aki augusztusban lesz majd 1 éves, úgyhogy innentől kezdve nagyon-nagyon komolyan veszem a róka szerepet és a többi gyerekműsorral kapcsolatos dolgot. Hát igen, egy nagy inspiráció, meg teljesen más dimenzió. Ugye ez igen, nagyon elcsépelten hangzik, hogy más dimenzió, meg más élet, de hát tényleg ez nem lehet elmondani az a kategória. Úgyhogy igen, sok minden történt, mind zeneileg, mind magánéletileg, és úgy érzem, hogy jó irányba vannak a dolgok, főleg így, hogy ez a kis emberke mosolyog reggelente rám.
0: És énekelsz neki?
1: Ó, igen, megvan. Chad Bakerre szeret elaludni a legtöbbször, és amit szoktunk is játszani a kvártettel, I Fall In Love Too Easily, az mindig, az a tuti elalvós dal. Úgyhogy azt is meg lehet hallgatni YouTube-on, ha valaki rákeres.
0: Swingtonik, ugye augusztus 1-én láthatja a közönség Onodi Eszterrel és Hajdú Steve-vel. Velük hogyan vetted fel a kapcsolatot?
1: Évelején volt egy nagy produkció a kultúrklub.eu szervezésében, ahol nagyon sok, vagy az évvégén volt? Évvégén is volt, meg évelején is, bocsánat, ahol nagyon sok fellépő, tehát Robi Lakatostól kezdve különböző énekeseken keresztül ott volt sok zenész, mindenki énekelt 2 dalt, én is énekelhettem benne is, és az egyik előadó Eszter volt, akivel én már korábban találkoztam a Katona József Színházban, hiszen számtam színházban játszottam 10 évvel ezelőtt mondjuk, tehát volt, hogy egyszerre 5-6 helyre szaladtam, és akkor ott már így ismertük egymást futólag, most akkor még megörültünk egymásnak, hogy de jó, és ebből a de jó hangulatból jött az ötlet, hogy akkor ugye mindenképp színészekkel képzeltük ezt a swingtonikot, és akkor az Eszter úgy szeret énekelni, és hasonló stílusban is szokott, és nagyon nagy örömmel vette a felkérést, úgy érzem rajta.
0: És nagyon színes, nagyon érzékeny.
1: Igen.
0: Hát sok sikert kívánok a picihez.
1: Köszönöm.
0: A Swing Tonichoz.
1: Köszönöm.
0: A gyerekműsorokhoz.
1: Köszönjük.
0: És a Kenárohoz is.
1: Köszönöm szépen.
0: És nagyon örülök, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm vissza.
0: Szakál Tamás hegedűművész és énekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Hétfőn megszavazhatják az alaptörvény újabb módosítását. Hivatalosan is Donald Trump nevét viseli a floridai Palm Beach reptere. Jó reggelt kívánok, Szejfrida Adéla vagyok. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő hétfőn és kedden az országgyűlés. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról, amely egyebek között 3 ciklusban korlátozza a parlamenti képviselők mandátumát. Lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozását, valamint visszaállítja az alkotmánybírók 70 éves felső korhatárát. A módosítás emellett megszünteti Sulyog Tamás államfői megbízatását is. Az államfő elmozdítása ellen tüntettek tegnap a Sándor palotánál. A Fidesz és a KDNP által szervezett eseményen több politikus közéleti szereplő, köztük Áder János és Havasi Bertalan is felszólalt. Bár korábban részvételre buzdította a szimpatizánsait, Orbán Viktor volt miniszterelnök nem volt jelen a rendezvényen. A közelben megjelent néhány ellentüntető is, akik a korábbi kormányfő tavaly márciusban elmondott poloskázós beszédét játszották le. Felfüggesztette a nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, az eddigi eredmények nem utalnak bűncselekményre. A terrorelhárítási központ március elején tartóztatott fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket Ausztria és Ukrajna között. 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat foglaltak le a magyar hatóságok, amit az áprilisi parlamenti választás után visszajuttattak Ukrajnának. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és 2 idősebb fia utazott, a Trump család nem akarta, hogy egy teherszállítógép szálljon le elsőként a nevüket viselő légi kikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a reptértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A tradicionális jazz, a Dixieland és a swing több ismert hazai és nemzetközi alkotója mutatkozik be a ma kezdődő siófoki New Orleans Jazz Fesztiválon. A 3 napos esemény a Gyergyószentmiklósi Robbie Meyer Jazz Band koncertjével kezdődik, majd a Hungarian Banjo Kings és a Benko Dixieland Band szórakoztatja a közönséget a Balatonparti város főterén. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában és a Hegyalja úton. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Eötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Lezárták a külső sávot a 3. kerületben a Bécsi úton befelé a Pomázi út előtt egy hosszabb szakaszon elektromos közműépítés miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Yeah. 2026. július 10-e van, péntek reggel, nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, és ma is együtt rádiózhatunk, és eltölthetünk együtt 3 óra hosszát. A reggeli express rovatunk jelentkezik már is. Botránya paplakban komédia bemutatóra hívjuk meg a hallgatókat, amely majd július 27-én debütál Gödöllőn, azután megy Visegrádra, majd pedig ősztől országos turnéra. A Németh Kristóf vezette Fórum Színház legújabb Botrány a paplakban című fergeteges komédiájának gödöllői bemutatója igazi nyári színházi élményt ígér. A darab Philip King klasszikus félreértéseken és az angol humoron alapuló sikerdarabja, amely egy békés parókián játszódik, ahol hirtelen túl sok áruhába bújt lelkész, egy megszökött hadifogoly és egy buzgó egyházközségi tag keveredik kaotikus helyzetekbe. Én biztos vagyok benne, hogy egy fergeteges vigyátékban lesz részünk, ha ezt megnézzük. Persze ez még egy picit odébb van, de mi már most felhívjuk a hallgatók figyelmét, hogy bizony ezt megnézhetik. Tehát majd július 27-én. 8 óra után viszont a Margit-szigeti szabadtéri színpadra hívok mindenkit, hiszen a Trubatúr bemutató lesz. A Margit-szigeti Színház 2026-os opera szezonjának kiemelt bemutatója a Trubatúr című opera, amelyet július 23-án és 25-én láthat a közönség. Verdi szenvedélyekkel, szerelemmel, bosszúval és árulással átszőtt remek műve a világvezető operaházainak ünnepelt művészeit hozza el a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. A produkcióban közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar, a karmester pedig Halász Péter, aki a Múzsa rovat vendége is lesz, és erről az operáról beszélgetünk. 9 óra után pedig maradunk ennél a műfajnál, de a Szent Margit bányai kőfejtőbe hívok mindenkit, hiszen itt a Toszka kerül a színpadra. Már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpada nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. E jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új, lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál. A produkciót július 15-től augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal játsszák, a vendég pedig Schneider Erika, az Osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője, akivel erről a fesztiválról és erről az operáról beszélgetünk. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre még mindig a mindfulness, avagy a tudatos jelenlét, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé. Pema Södrön, amerikai buddhista tanító, szerzetesnő és író lesz a mai napon a segítségünkre, aki a tibeti Vajrayana hagyomány tanításait tette széles körben hozzáférhetővé a nyugati közönség számára. Közérthető gyakorlati a szemlélete és a nehéz élethelyzetekkel kapcsolatos tanításai révén a kortárs buddhizmus egyik legismertebb szerzőjévé vált. Munkásságának középpontjában olyan könyvek állnak, amelyek a bizonytalanság, a félelem, a szenvedés elfogadását, valamint az együttérzés gyakorlását tárgyalják. És hogy ő mit gondol a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. Te vagy az ég, minden más, csak az időjárás.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Reggeli Express rovat mai vendége Németh Kristóf színművész, a Fórum Színház igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Köszöntelek sok szeretettel és minden kedves hallgatót is.
1: A Fórum Színház legújabb bemutatójára fogjuk meghívni a hallgatókat, amelynek a címe Botrány a paplakban, avagy a Hasznos futás nem szégyen című fergeteges komédiájának a bemutatójára, amely Gödöllőn lesz július 27-én, azután augusztusban majd Visegrádon is látható lesz, és ősztől pedig országos turnéra indul. Miért jó dolog, és tényleg nagyon kíváncsi vagyok, egy vígjátékot vagy egy komédiát megrendezni, szerepelni benne, vagy létrehozni és a közönség elé tárni?
2: Őszintén szóval én abban nagyon hiszek, és úgy látom, hogy a Fórum Színház társulatában ezzel sokan vagyunk így, hogy azon túl, hogy az egy különlegesség a színházi élményben, hogy az ember ezt közösségben élheti meg, a közösségben élheti meg a művészet erejét. Közben mi mindig abban hiszünk nagyon, hogy ez alapvetően a szórakoztatásról is szól, és mi magunk nagyon szeretünk nevetni, kikapcsolódni, elvarázsolni a nézőket este 7-től 10 óráig, vagy fél 10-ig, kicsit kikapcsolni a mindennapok rohanásából, a sárga csekkek, az iskolai táborok, a hülye főnök és a mindenfajta mindennapi nehézségek világából is elvarázsolni egy teljesen másik világba, és picit megnevettetni, megkacagtatni az embereket. És a jó vígjáték az mindig olyan, hogy az ember önmagát nevet azokra a dolgokra, amik akár velem is megtörténhettek volna. És ebben a mostani darabunkban két különlegesség van. Az egyik az, hogy a klasszikus brit humor, a klasszikus angol humor érződik át Philip King művén, a Botrány a paplakban című vígjátékban, hiszen a brit humor az egész világon különleges. Másrészt pedig az a különlegesség, hogy amikor írta is Philip King ezt a darabot, akkor a második világháború zajlott éppen, Londont bombázták. És a darabunk is, miközben egy paplakban sok-sok szerelmi félreértés, magánéleti félreértés, személycserék és más ruhába öltözések adják a vígjátéki alapot, közben azért az angliai hátországban vagyunk, és közben zajlik a második világháború. Soha nem szabad elfelejteni, de hogy színház mindig volt, mindig van, és mindenen átviszi az embert, és a jó vígjáték is. Milyen érdekes anekdóta, hogy amikor ezt a darabot bemutatták a West Enden, ugye a Botrány a paplakban, akkor bombázás volt a premier alatt, és a nézők végigülték az előadást, és a végén egy vastapssal ünnepelték meg azt, hogy a színészek is végigjátszották az előadást. A darab egyik főhőse azt jegyezte meg, hogy hát ebből is látszik, hogy milyen kultúrban bár nép ez a német, mert az első felvonásban három jó poénom volt, és mind a háromra bombát dobtak. és ez tulajdonképpen megint csak azt mutatja, hogy ebben is van valami angol felülemelkedettség, ahogy a humorra gyakorlatilag mindenen felül lehet emelkedni. Itt az a csodálatos, hogy a Fórum Színház 9 esztendős ebben az évben, és most először vagyunk ilyen sokan, tehát 9-en a színpadon, egy fantasztikus szereposztás, Pikali Gerda, Vanya Tímea, Bereznai Endre, Timkó János, Suhajda Dániel, Kovács Dóri, Straub Péter, Saringer Gábor és jó magam állunk a színpadon. A kollégák javarésze már régóta játszik a Fórum Színház kötelékében, de vannak többen, akik most friss belépők, tehát nagyon jó dolog arról beszámolni, hogy a Fórum Színház társulata is növekszik, hogy a csapatunkban egyre többen vagyunk játszótársak, és valóban július 27-én mutatjuk be Philip King Botrány a paplakban című művét a Gödöllői Királyi Kastélyban, tehát egy csodaszép háttér lesz a Grassalkovics kastély, a Sziszi nyári játékok, aztán augusztus közepén pedig a Visegrádi nyári színházba visszük el, ami egy saját kezdeményezésünk, hiszen 4 évvel ezelőtt a Fórum Színház hívta életre a Visegrádi nyári színházat. Gödöllői és a visegrádi bemutató után a Botrány a paplakban ősszel valóban országos turnéra indul, és ezt az egész társulatunk nagyon várja, és nagyon várjuk vissza a kedves nézőket a színházba, hiszen ilyenkor nyáron persze mindenki 1000 szabadtéri programot talál meg, de ugye a szabadtéri színházak ilyenkor is tele vannak, és mi is két csodaszép helyszínt kínálunk, egyet a Dunakanyarban, egyet a Gödöllői Királyi Kastélyban, és utána ősztől pedig mi fogunk ellátogatni a terveink szerint az összes nagyvárosba.
1: A fórumszínház.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, és még egy picit a darabról beszélgessünk. Tehát egy paplakban vagyunk, a helyszín megvan. Lesznek benne, én biztos vagyok benne, papok is, illetve akik ugye kapcsolódnak ehhez a helyhez. Na, de kik lesznek még ott?
2: Igen. Paplak, tehát ez egy protestáns családnál játszódik a történetünk, ahol Lionel Tubb tiszteletes, boldogan él ifjú feleségével, Penelope Tubbal. Penelope-ről azt kell tudni, hogy ő színésznő volt, mielőtt hozzáment volna ehhez a tiszteleteshez, és gyakorlatilag azóta születeltet ilyen formán a pályáját. A férje épp elmegy este otthonról, mert elmegy a német hadifoglyoknak koncertet adni. De ez is milyen kedves gondolat. Tehát, hogy a pap elmegy, hogy zenéljen a német hadifoglyoknak, szórakoztassa őket. Hát ezért indul el otthonról, és itt aztán elindul az őrültek háza, hiszen megérkezik a házba Penelope-nak, akit Pikali Gerda játszik, tehát a főszereplő hölgynek egy egykori színész játszótársa, ő Beleznai Endre. Itt sokan majd egy szerelmi szálat sejtenek. Ott van Vanya Tímea által alakított Miss Skillon, aki egy vallásos bigott vén kisasszony, és egy gyengéje van, a lelkészek és a papok. Tehát azokért oda van, Lionel Tubba is szerelmes, és innentől kezdve, akik érkeznek a darabba, jön két katonaszökevényünk, egy német és egy angol katona, aki éppen a saját kötelékéből távozik el, és mindenki úgy látja, hogy a legokosabb az lesz, hogyha a papi ruhát ölt, hiszen így lehet a legjobban elrejtőzködni egy paplakba vagy annak környékén, de megérkezik még egy vendég lelkész, aki a másnapi istentiszteletre készül, valamint Penelope nagy bátyja, Salinger Gábor személyében, aki viszont Lex püspöke. Tehát az első felvonás végén öt pap kergeti egymást ebben a paplakban, legalábbis öt papi ruhába öltözött ember, és amikor a rendőrség megérkezik, akkor már senki nem tudja magáról sem egészen pontosan, hogy kicsoda. Hogyha mindezt megspékeljük és megfejeljük egy szobalánnyal, aki nagyon butácska, de annál lelkesebb, egy rendőrrel, aki mindent tudni akar, de gyakorlatilag semmit nem tud kideríteni, és ezzel a Miss Skillonnal, aki a vén kisasszony, és közben minden szálat megkavar, miközben több üveg sherry is eltűnik a színről, akkor gyakorlatilag már össze is adtunk mindent, ami egy tökéletes komédiához kell. Úgyhogy ilyen lesz gyakorlatilag mi történetünk. Egy igazi, fergeteges, az ajtócsapkodásokkal és a kibejárkálásokkal tarkított igazi nagy vígjáték, amihez természetesen nagyon fontos az, hogy itt minden színész tökéletesen tudja a saját szerepét, és olyan pontos koreográfia szerint csináljuk meg az eseménysort, hogy a nézők ugye tökéletesen tudják a vicceket is élvezni. Tehát ezért próbálunk gyakorlatilag minden áldott nap, és amennyi időnk hátra van, ez a hónap még, a Fórum Színház csapata minden nap azon dolgozik, hogy egy tökéletes új színházi premiérrel, egy fantasztikus vígjátékkal állhassunk elő. Botrány a paplakban, az előadás nem lesz botrányos egyáltalán, maga a történet viszont annál viccesebb, és egy igazi brit klasszikus veszünk elő megint.
1: És már csak a nézők hiányoznak, és amit meg kell jegyezni, július 27-e Gödöllői Királyi Kastély, itt láthatják tehát először a Botrány a paplakban című előadást, és ha fellátogatnak a Fórum Színháznak az oldalára, akkor pedig a Visegrádi Nyári Színháznak az előadásait is érdemes megnézni. Hát itt is fantasztikusak lesznek, de erről külön fogunk beszélgetni. Most erre a darabra hívtuk meg a hallgatókat, én pedig kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon a premier.
2: Nagyon szépen köszönöm, sok szeretettel látjuk a minden kedves hallgatót, legyenek belőlük nézők.
1: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Németh Kristófot hallhatták, színművészt, a Fórum Színház igazgatóját.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Július utolsó napján a Margit-szigeti szabadtéri színpadon láthatja először a közönség a Wonderland című musical magyarországi szabadtéri ősbemutatóját a Margit-szigeti Színház és a Magyar Színház közös produkciójában. A klasszikus történet az Alice Csodaországban című művet helyezi át a mai New Yorkba látványos zenés kalandként és önismereti utazásként. A rendező Nagy Viktor a látványvilágot Kenta úr álmodta meg, a főbb szerepekben többek között Jenes Kitti, Jan Zakata, Sándor Péter és Vágó Zsuzsi látható. Illetve augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól.

0: Újhegyi út és egy gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet majd utazni az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér Villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Következik Antonio Vivaldi C-dur hegedű verseny, harmadik tétel. Előadja a budapesti vonósok. Hegedűn közreműködik Bánfalvi Béla.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben Antonio Vivaldi C-dur hegedű versenyének a harmadik tételét hallhatták a budapesti vonósok előadásában hegedűn közreműködött Bánfalvi Béla. És a mai napon született 131 évvel ezelőtt Karl Orff zeneszerző. Stílusára alapvetően jellemző volt az ellenpontozás. A legegyszerűbb, rendszerint alapakkordos harmonizálás, a ritmus feltétlen, előtérbe helyezése. Egyedülálló zenész színpadi műfajt teremtett, amelyben színjáték, tánc, ének és zene teljesen egyenrangú volt. A 20. századi zene is benne az akkori német muzsika egyik leghíresebb és legérdekesebb alakja. Műveit világszerte ma is a legnagyobb sikerrel játsszák. Ezt a hírnevet nem csak operák és más vokális alkotások révén szerezte, hanem pedagógiai munkásságával is. Karl Orff zeneszerző életműve szinte teljesen kizárólagossággal színpadi alkotásokból áll. Témáinak nagy részét mitológiákból, a mesékből és a középkori mondákból vette. Első nagy színpadi sikerét 1937-ben Frankfurtban aratta, az akkor színpadi változatban előadott Carmina Buránával. Ezt követték további művei, ezúttal már kifejezett operák. A Hold, az okos lány, majd a Carmina Burana pár darabjai, többek között a Catulli Carmina. Is, amely ugye nem is olyan régen a Margit-szigeti szabadtéri színpadon hallhatta is a közönség Miklósa Erika előadásában. Viszont életem utolsó évtizedeiben Karl Orff egyre inkább a görög-római kor alkotásai felé fordult, megzenésítette az Antigoné témát és az Oidipuszt is. Karl Orff zenéje összművészeti alkotás. Sokan azt mondják, hogy nem lehet kizárólagosan zenei szempontok szerint értékelni. A zeneszerzőnek magának nem is volt soha célkitűzése, talán az egy Carmina Burana kivételével, hogy csak zenét szerezzen. Mint egy színpadi rendezőként ő maga komponálta meg a muzsika mellett a vizuális elemeket, az akciót, esetleg a díszleteket, és gyakran a szöveget is ő írta. Ezekben a művekben tehát a zene csak egyike a művet alkotó elemeknek, méghozzá nem is mindig a legfontosabb elem. Valószínűleg ez a célkitűzés hozta magával, hogy Orff a szándékos arhaizálás, sőt nem egyszer a tudatos primitívség és trivialitás módszerét választotta. Mint hogy színpadának lényege a mozgás, muzsikájának éltető eleme a ritmus. Orff zene hallatán az az érzésünk, hogy a dallam és a harmónia, a forma és a hangszerelés a ritmusból születik. A ritmuson kívül csak a melódiára fektet súlyt, ezek szélesen íveltek, néha a gregorián hangvételét alkalmazzák, néha pattogóan, táncos lejtésűek. A hangszerelés a modern nagyzenekar szinte minden eszközét felhasználja, nem utolsó sorban ez igen nagyméretű ütőhangszercsoportot. Életének utolsó évtizedében stílusa még szikárabbá vált, már szinte a mondókák és a legegyszerűbb gregorián formulák tömörségéig jutott el. És hát mi más következhetne itt a Klasszik Rádió 92.1-en, mint Karl Orff Carmina Burana.
1: Következik Karl Orff Carmina Burana, Ó Fortuna. Előadja a Los Angeles-i Szimfonikus Zenekar. Karmester André Previn.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt hamarosan 8 óra lesz, úgyhogy belekukkantunk a napi kalendáriumunkba. Július 10-én minden Amália nevű hallgatónknak boldog névnapot kívánunk. A mai napon, július 10-én történt 1897-ben, hogy Miskolc első villamos szerelvénye végighaladt a tiszai pályaudvartól a Veres templomig az egyvágányos kitérős vonalon, miközben 15 megállóban vett fel utasokat. De 106 évvel ezelőtt piarista pappá szentelték Öveges József fizikus professzort. Öveges József ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, ezt ugye most már mi is tudjuk, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, amelyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti, és most már, ugye, egy előadás is van, amely Öveges professzor életével foglalkozik. Ha esetleg látják, hogy mikor van ez az előadás, szerintem mindenképpen látogassanak erre. Na most pedig jöjjenek a születésnaposok. Calvin János vallásreformátor, Petrényi Salamon János a magyar állattan megalapítója, de július 10-én született még Rózsa Sándor alföldi betyárvezér, akinek nevéhez számtalan legendás és valódi rablás fűződik. 40 éven keresztül az alföld legrettegettebb banditája volt. De Kandó Kálmán gépészmérnök akadémikus is július 10-én látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Rónai Dénes fotóművész, bábművész, filmrendező operatőr, Karl Orff német zeneszerző, Dániel Anna József Attila díjas író, irodalomtörténész műfordító, Makkai László történész akadémikus, idősebb Domahidi László basszus operaénekes érdemes művész, Dunai Tamás Jászai Mari díjas színész érdemes és kiváló művész, prózai szerepek mellett klarinéton és szaxofonon játszott, énekelt és zenés darabokban is szerepelt. De július 10-én született még Lantos István, Kossuth és Liszt Ferenc díjas zongora és orgona művész, érdemes és kiváló művész a nemzetművésze, László Attila, Liszt Ferenc díjas jazz muzsikus zeneszerző, Dres Mihály, Kossuth díjas jazz muzsikus szaxofonos, Monok István, Széchenyi díjas könyvtár és irodalom és művészettörténész, Súlyok Miklós, német Lajos díjas művészettörténész, Jonas Kaufmann, német-osztrák operaénekes tenor, illetve Kontúr András, magyar szobrász is. Minden mai ünneplőnek nagyon sok boldogságot kívánunk, most pedig érkezzenek a legfrissebb hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. margitszigetiszínház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Újabb kórházakat vontak be a klímacsere programba. Megkezdődött a Mikulások világkongresszus a Dániában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja. 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredetinél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Felfüggesztette a pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást az ukrán pénzszállítók ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A hatóság tájékoztatása szerint a belföldi vizsgálatot befejezték, nem történt bűncselekmény. Az ügy végleges lezárásához még az osztrák hatóságok jelzésére várnak. A TEK kommandósai március elején tartóztattak fel 2 páncélautót, amelyek az ukrán állami banknak szállítottak értékeket az osztrák Raiffeisen Bankból. A szállítmányt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kiló aranyat lefoglalták, majd az áprilisi parlamenti választás után visszajuttatták Ukrajnának. Műkincseket szolgáltatott vissza Szíriának a francia kormány. A többi között római kori bronztárgyakat és bizánci leleteket, valamint egy gazdagon díszített mozaikpanelt tartalmazó anyagot még 2011-ben egy párizsi kiállításra vitték el. De a szír polgárháború és a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok megszakadása miatt eddig Franciaországban őrizték. A tárgyak az aleppói, a latakiai, illetve a palmürai múzeumok tulajdonában vannak. A visszakerült kincsekből kiállítást rendeztek be a Damaszkuszi Nemzeti Múzeumban. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei Ponte Alpino nevű, több mint 140 éves vasúti felüljáró átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, ami alatt a vonatok megkerülik a toszkán várost, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell szállniuk. A rekonstrukció ideje alatt a nagy sebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kéri, aki teheti, álljon át távmunkára a felújítás befejezéséig. Dániában megkezdődött a 4 napos, hagyományos éves Mikulás világkongresszus. A programot csaknem 70 éve találták ki a gyerekek szórakoztatására. Népszerű a tengerben fürdőzés, a mézes kalácsevés, az ajándékcsomagolás, a lufi figura készítés és a nagy utcai felvonulások. A Mikulásokat és télanyúkat a manók is elkísérték. Ma mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Baleset nehezíti a közlekedést a múzeum körúton az Asztória előtt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Ma 8 és dél között sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületben az Illyes Gyula utcában a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
3: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. július 10-e van, péntek reggel. 8 óra után járunk 5 perccel, ez már a Nyitány második órája, ahol már is felcsendül Antonin Dvorák B-dur szláv táncának a 6. tétele, de ebben az órában meghallgatjuk még Erkel Ferenc Bankban csárdását is, illetve felcsendül még Pietro Antonio Locatelli F-dur koncertó grosszójának az 5. tétele is. És ebben az órában a Margit-szigeti szabadtéri színpadra hívok mindenkit, hiszen a Margit-szigeti Színház 2026-os opera szezonjának kiemelt bemutatója Verdi a Trubadur című operája lesz, amelyet július 23-án és 25-én láthat a közönség. Verdi szenvedélyekkel, szerelemmel, bosszúval és árulással átszőtt remek műve a világ vezető operaházainak ünnepelt művészeit hozza el a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Az est karmestere Halász Péter, és a Múzsa rovat vendége is Halász Péter lesz. Így vele beszélgetek erről az operáról, és természetesen felcsendül Verdi Trubadurjából egy részlet is. Ha tehetik, tartsanak velünk ebben az órában is.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Múzsa rovat mai vendége Halász Péter, karmester. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: A Margit-szigeti Színház 2026-os operaszezonjának kiemelt bemutatója Verdi a Trubadur című operája lesz, amelyet július 23-án és 25-én láthat a közönség. Verdi szenvedélyekkel, szerelemmel, bosszúval és árulással átszőtt remek műve a világ vezető operaházainak ünnepelt művészeit hozza el a Margit-szigeti szabadtéri színpadra, és a produkcióban közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar, a karmester pedig Halász Péter lesz, úgyhogy erről a darabról fogunk beszélgetni. A saját honlapján és a szakmai életrajzban én azt láttam, hogy számos Verdi operát vezényelt már, de a Trubadurt azt nem találtam. Ez azt jelenti, hogy esetleg nem vezényelte még ezt a darabot, és amikor jött a felkérés, akkor tudta először tanulmányozni igazán a partitúrát?
2: Hát ez egy csodálatos véletlen, hogy most jött ez a felkérés erre a nyárra, én nagyon örülök neki, valóban így van, a Trubadurt még nem dirigáltam. A két társdarabját, ha mondhatok ilyet a Trubadurnak, a Rigolettót és a Traviátát, számos alkalommal vezényeltem több operaházban, valahogy a Trubadur eddig elkerült engem, úgyhogy annál nagyobb öröm volt behatóan foglalkozni most ezzel a darabbal.
1: Felfedezed-e bármilyen hasonlóságot, bármi olyat, ami, hogyha nem tudnám mondjuk, hogy ez egy Verdi opera, akkor is tudná a partitúrából, hogy ez egy Verdi opera, illetve valamilyen különleges megoldást a zeneszerző részéről?
2: Hát hogy ne, ez ugye Verdi egy nagyon, hogy így fejezem ki magam, áldott állapotban volt, amikor ezt a három operát komponálta, hiszen ez három olyan darab, ami számomra egyébként valahol összefüggenek, és mindegyiknek eléggé sötét témája van, azt mondhatom, viszont mind a három operát átszövi egy egészen fantasztikus dallami invenció. Tehát nincs olyan pillanat a Trubadurban sem, ami egy üres járat lenne, vagy ne egy csodálatos dallamot hallhatnánk. Tehát egészen hihetetlen, hogy pattanhatott ki ilyen rövid időn belül, itt másfél-két évről beszélünk, egy szerző fejéből ennyi invenció és ennyi csoda. Ami Verdit nagyon jellemzi, az, hogy nagyon együtt tud érezni az ő hőseivel. Tehát a drámai szituációkat, amivel tele van ez az opera is, rendkívül mélyen átérzi Verdi, és olyan dallamot, dallamfordulatot, hogy kicsit idegen szóval ilyen retorikai fordulatot használ, ami egészen pontosan illik ahhoz az adott érzelmi szituációhoz. Tehát ez csak a legnagyobbaknak a tulajdonsága, tehát ez Shakespeare-t meg Mozartot említhetném még egy lapon Verdivel.
1: Van-e olyan zenei részlet a Trubadurban, amit a közönség talán nem vesz észre, vagy nem ismer annyira, de mondjuk ön karmesterként zseniálisnak tartja?
2: Hát ez első hangtól utolsóig zseniális a Trubadur, tényleg azt lehet mondani, de most, hogy feltette a kérdést, nekem rögtön bevillant a második felvonás van a Manrico-nak, a tenor főhősnek és Azucénának, aki egy cigányasszony, és egyértelmű, hogy Verdi számára a főhőse az operának, és rendkívül drámai szereplő. Van egy duettje, ahol Azucéna elmeséli egy szinte önkívületben, hogy történhetett az a rémes és meglepő fordulat, hogy a saját gyermekét dobta a tűzbe. Na most ez, hogyha csak prózában olvasnánk, akkor hihetetlen lenne. Tehát azt mondanánk, hogy ez lehetetlen és micsoda badalság. De Verdi olyan zenét ír, és annyira elkábít bennünket, hallgatókat, hogy tudjuk követni Azucénának az érzelmeit, hogy őrülhet meg valaki egy ilyen pillanatban annyira, hogy önkívületbe essen. És ezt olyan, valahol nagyon egyszerű eszközökkel, de olyan végtelenül drámaian írja meg Verdi, hogy az egészen csodálatos. De tényleg nincs üres járat ebben az operában. És azt kell mondani, hogy Verdiek azért vannak olyan korábbi, meg későbbi művei, ahol azért ilyen fokú koncentrációval nem biztos, hogy találkozunk, mint ebben a három operában, de hát ezek tényleg fantasztikus művek, és a Trubadurt azt különösen azért emelném ki, mert ugye 4 főszerepe is van. Tehát van neki egy szoprán, egy mezzo, egy bariton és egy tenor főhőse, és mindegyik nagyon nehéz szólam, mindegyik nehéz énekelni való, igazi belkantó, csodaszép énekelni való, és hát azért szokták mostanában az operaházak szerte a világon talán kevesebbet játszani a Trubadurt, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt, ha mondhatnék ilyet, tehát jóval gyakrabban találkozunk a Traviátával, a színlapokon, meg a Rigolettóval, talán azért is van ez, hogy ezeket a darabokat én már 3-4 produkcióba vezényeltem a Trubadurt, meg nem, de a lényeg az, hogy amit egyébként Enrico Caruso, a hatalmas tenor mondott, hogy nagyon egyszerű egy Trubadurból jó előadást csinálni, a világ 4 legjobb énekesét kell szerződtetni, és akkor nagyszerű lesz az előadás.
1: Igen, itt most a Margit szigeten egyébként tényleg világhírű énekesek érkeznek majd, úgyhogy ezt meghallhatják természetesen 23-án, július 23-án és 25-én, és ami még nekem eszembe jutott, hogy karmesterként melyik jelenti a nagyobb feladatot ebben az operában? Összetartani a monumentális jeleneteket, vagy megteremteni az intim pillanatokat?
2: Ez egy érdekes kérdés, egyébként minden mindennel összefügg. Sötét nélkül nincsen világos, és monumentális jelenetek nélkül nincsenek intim pillanatok, és ez az, amit a nagymesterek pontosan tudtak, hogy ezt hogy adagolják. Ez mindig, ez az adott körülményektől is függ egyébként karmesterként, hogy mi éppen a nehéz feladat, ezt befolyásolhatja az adott akusztikai tér például. Mondok egy triviális dolgot, ha nagyon fog fújni a szél például a Margit-szigeten, akkor nyilvánvaló, hogy nehezebb lesz a zenészeknek, mint például lapozni. És ilyen triviális dolgokra is kell figyelni karmesterként, de természetesen, hogy a monumentalitás az legalább annyira fontos, mint az intimitás, és egy szép ápolt hangos megszólalása a zenekarnak az legalább akkora feladat, ha nem nagyobb egyébként, mint hogy egy nagyon puha hangzást teremtsünk.
1: Már is folytatjuk a múzsa rovatot, a vendégem Halász Péter karmester.

0: A Margit Szigeti Színház 2026-os opera szezonjának kiemelt bemutatója Verdi a Trubadur című operája lesz, amelyet július 23-án és 25-én láthat a közönség. Verdi szenvedélyekkel, szerelemmel, bosszúval és árulással átszőtt remek műve a világ vezető operaházainak ünnepelt művészeit hozza el a Margit Szigeti szabadtéri színpadra. A produkcióban közreműködik a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar, a karmester pedig Halász Péter lesz. Vele beszélgetek a Múzsa rovatban. Folytassuk! Mitől lesz igazán egységes egy opera előadás? Ezt mindig is meg akartam kérdezni, de eddig valahogy egy nem tettem meg. És mi az, amit a közönség talán nem lát, de a karmester munkáján, vagy a karmesteren múlik?
1: Hát ugye az operában is, ha Belcanto operákról beszélünk, mert ugye most egy Verdi opera kapcsán beszélgetünk, akkor mindenképpen az énekeseké azért a főszerep. Tehát bármennyire is míves az anyag mondjuk egy trubadurban, ha nincsenek megfelelő főszereplők és szereplők, akkor nem lesz jó az előadás. Ez azért egy kicsit másképp van Wagnerbe, természetesen ott is kellenek fantasztikus énekesek, de a zenekari szólam önmagában is már egy nagyon nagy húzóerő. Na most Verdinél, akár csak egyébként Mozartnál vagy Handelnél csupaszon vannak hagyva az énekesek. Tehát nekik teljesíteni kell, amik Puccininél mondjuk a dallamot gyakran játsza a zenekar is, vagy egy nagy szimfonikus hangzásra, mondok egy csúnya szót, rá lehet feküdni szinte az énekesnek. Verdinél nagyon csupaszon vannak az énekesek. Tehát minden egyes hangnak szépen meg kell születnie. Tehát én azt gondolom, hogy egy Belcanto előadásnak a savaborsa az, hogy az énekesek hogy teljesítenek. Uh-huh. Na most karmester szempontból nagyon fontos, hogy mindenkinek teret hagyjunk, hogy a legjobb teljesítményét nyújtsa. És ez vonatkozik az énekesekre is, de ugyanúgy mondjuk a oboistára is, de akár a tutti hegedűre is. Tehát, hogy teret hagyjunk annak, hogy egy ilyen nagy remek mű, mint a trubadur, aminek megvan a saját maga tempója és a saját maga sodrása, hogy ezt hagyjuk érvényesülni. Tudnélik hatalmasabb ez a zene, mint mi vagyunk.
0: Rengeteg kérdés jutott eszembe egyébként, de hogy mondjuk, ha a próbákat jellemezni kellene, akkor ön hogyan szeret próbálni, illetve milyen egy próba önnél?
1: Mindig szituáció függő. Nyilván egy próba diszpozíció az attól is nagyon függ, hogy most hány próbája van az embernek, és milyen hosszú anyagot kell próbálni. Na most nagyon számít az, hogy a zenekar az ismeri-e az anyagot, vagy nem. Tehát, hogy játszotta-e, fülébe van-e, vagy most ismerkedik a darabbal. Ez egy óriási különbség, és különbözőképpen kell ezekben a szituációkban próbálni. Én híve vagyok annak, hogy a karmester ne túl sokat beszéljen, hanem inkább mutassa meg, és hagyja azt, hogy kialakuljon egy frázis. Na most, hogyha ez nem sikerül, akkor még mindig meg lehet ismételni a dolgot, és hogyha még akkor se sikerül, na akkor már érdemes beszélni, de akkor se érdemes hosszú mondatokat mondani, bár igaz, hogy van a próbának néha olyan pontja, amikor bizony jó, hogyha az ember egy picikét lazít, és valami személyes gondolatot is mond. Ez mindig attól függ, hogy milyen közegben van az ember. Én egyébként úgy vettem észre, hogy például Németországban már sokkal technokratábban szoktam dolgozni például a zenekarokkal, mint Magyarországon, és ez valahol, ha lehet ilyen általánosításokat mondani, ez nyilván attól is függ, hogy az ember az anyanyelvén próbál, és milyen a néplélek. Tehát én úgy érzem, hogy a magyar zenekaroknál mindig kezdve onnan, hogy tegeződővel folyik a munka a magyar zenekaroknál. Németországban azokkal is magázódom, ugye, akikkel privát tegeződöm. Tehát eleve mások a keretek és a korlátok. De szerintem mindenütt az a lényeg, hogy az ember ne álljon úgy oda a zenekar elé, hogy ne tudja, hogy mit szeretne hallani. Na most a négy főszereplőnk mindegyik sokszor énekelt ezt a darabot, és nem csak, hogy sokszor énekelte, hanem Marina Rebecca esetében tényleg a világ egyik vezető szopránjáról beszélünk, akinek ez egy parádés szerepe, és éppen most a madridi bemutatót énekli, felváltva, úgy volt, hogy tervez, hogy Anna Netrebkóval, de most Elena Burátóval felváltva énekli. Kutas Juditnak is ez egy óriási szerepe. Világ vezetőházaiban énekelt, és Jussi Fejvazov is számtalan amikor énekelte a legnagyobb házakba ezt a szerepet. Ugyanez igaz Bogdan Bacsura, aki egy egészen fantasztikus ifjú román bariton. Őnek is ez már egy beénekelt szerep. Na most ez esetben mindenki hoz már egy megoldást. Uh-huh. És nagyon érdemes azt a megoldást mindig meghallgatni. Tehát abba csak akkor érdemes beleszólni, ha az ember jobbat tud.
0: Hú, de izgalmas. Ilyenkor én mindig rájövök arra, hogy hihetetlen nagy tudatosság, és ezen ugyanúgy gondolkodni kell, akár egy karmesternek, akár egy énekesnek, mint ahogy egy színész gondolkodik folyamatosan egy szerepen. Itt ugyanez érvényes önre is akár, hogy gondolkodnia kell ezen a darabon.
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kettősség. Nekünk mindig nagyon sokat kell gondolkodnunk, és mindig megoldásokkal kell érkeznünk, viszont mindig rugalmasnak kell maradni. Hogy most eszembe jutott egy Woody Allen interjú, amit nemrég olvastam, és ott kérdezték tőle, hogy miért kapott ennyi színész Oscar-díjat, aki az ő filmjeibe szerepelt, hogy mit tud színész vezetésbe. És ő azt mondja, hogy ő tulajdonképpen békén hagyja a színészeket. Tehát, hogy olyan mondatokat ír neki, és olyan helyzetbe hozza őket, hogy ők brillírozzanak. Uh-huh. Na most azt mondja, hogy minden azon múlik, hogy választja ki a színészeket. És ez bizony, ezt én gyakran éreztem, amikor szerencsém volt fantasztikus énekesekkel dolgozni, hogy ha egy nagy egyéniséget az ember helyzetbe hoz és hagyja, akkor a csodálatos dolgok tudnak megszületni.
0: Így lesz ez most július 23-án és 25-én is szerintem. A Margit Szigeti Színházban a Trubadurt láthatják két alkalommal, egy fantasztikus előadók közreműködésével, valamint ugye a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkarnak a közreműködésével. Lehet egyetlen egy szóval jellemezni ezt az operát, és ha igen, akkor mi lenne az a szó, amelyet így hozzátársítana?
1: Szenvedély, talán csodálatos dallamok, szenvedély. Valahol egyébként egy nagyon sötét színű opera. Hát nehéz, összetett, sok érzelem van. Attól ennyire fantasztikus Verdi, hogy fantasztikusan tud az érzelmek között váltani. De mindenképpen rendkívül érzelmes benne.
0: Most tehát akkor Verdi Trubadúrját fogja vezényelni, viszont én kíváncsi vagyok, hogy ezután a nyáron mi fog még történni, illetve évvégéig mit mutat a naptára?
1: Hát a nyáron nyaralás fog ezután történni mindenképpen, aztán szeptemberben pedig elkezdjük Kodály Hári Jánosát próbálni a Magyar Állami Operaházban, ami megint csak egy fantasztikusan kitüntetett produkció, illetve helyzet, hiszen a Hári János bemutatásának 100. évfordulóját fogjuk ünnepelni egy új produkcióval, amit Béres Attila rendez, és már javában folynak az egyeztetések, párbeszédek a darabról. Az egy monumentális nagy produkció lesz, nagyon várom. Utána Düsseldorfban fogom a Traviátát vezényelni, egyébként érdekes, hogy pont most a Rigoletto Traviátát Trubadurt fél éven belül elvezénylem mind a három darabot. Ugye itt Pesten vezényeltem nemrégiben Rigolettót, és Düsseldorfban vár még rám pár Varázsfúvola előadása, a híres Berikoszki féle produkcióból, és itt Budapesten is vár rám pár Varázsfúvola előadás még az év végéig.
0: Izgalmas időszak. Lesz, én azt gondolom, ha pedig tehetik, látogassanak el minden olyan előadásra, koncertre vagy opera előadásra, amelyen önt láthatják, mint karmester is. Közben eszembe jutott még egy záró kérdés, hogy mitől lesz egy mű élethosszig tartó társ egy karmester számára? Ezen gondolkodott már, vagy esetleg beszélgetette már más karmesterekkel?
1: Ez is egy érdekes összetett kérdés. Most, hogy így zsigerből válaszolok, azt mondanám, hogy az ember leggyakrabban azokat a műveket vezényli, amikre felkérik. Bármennyire is profánul hangzik, de ez így van. Aztán mégiscsak történik az, hogy van egy-két mű, ami az emberhez különösen közel áll, és sok esetben ez be is vonza azt, hogy az embert felkérjék egy-egy feladatra. Na most a nagy remek művekben az ember mindig csak újra tanulja őket. Az egy ilyen látkép. Az ember kis hangyák vonulnak a domb körül, és akkor mindig más megvilágításba látják azt a dombot. Tehát valószínű, én most másképp vezénylek egy darabot, amit 10 évvel ezelőtt vezényeltem. És hát mindig a nagy remek művekben az a csodálatos, hogy mindig valamit föl lehet benne fedezni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és akkor kívánom, hogy most a Trubadur opera bemutató a Margit-szigeti szabadtéri színpadon július 23-án és 25-én is teltház előtt zajlódjon.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és az érdeklődését, és szeretettel várok minden kedves hallgatót az előadásokra.
0: A Múzsa rovat mai vendége Halász Péter karmester volt.

0: Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Baleset nehezíti a közlekedést a Múzeum körúton az Asztória alatt. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a harmadik kerületben, a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág-Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a negyedik kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcával balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Ma 8 és dél között sötétek a jelzőlámpák a 15. kerületben az I.S. Gyula utcában, a Beller Imre utcánál és a Bocskai utcánál áramszünet miatt. A forgalmat mindkét csomópontban rendőrök irányítják. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt hamarosan 8:45 lesz, és egy programajánlattal érkezem. Heidenheim koncertek Eszterházán. Július 10-e és augusztus 1-e között ismét a komoly zenéjé lesz a fűszerep a Feltődi Eszterházi Kastély Apolló termében. A Heidenheim 4 hétvégén összesen 8 koncerttel várja a közönséget. A hangversenyek pénteken és szombaton minden alkalommal este 7 órakor kezdődnek. A nyitó hétvégén, július 10-én és 11-én az Ensemble Varié-ből kamara együttes lép színpadra. A műsorban Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn művei csendülnek fel, korhű hangszereken a klasszika és a kora romantika hangulatát idézve. A második hétvégén, július 17-én és 18-án Haydn szimfóniái kerülnek a középpontba, az Orfeó zenekart Vashegyi György vezényli, a szólista pedig Somlai Petra fortepiano művész lesz, aki Mozart zongora versenyeit szólaltatja meg korabeli hangszeren. A koncertsorozat ezt követően is folytatódik. Július 24-én és 25-én két billentyűs est várja a közönséget, majd július 31-én és augusztus 1-én a Capella Savaria zárja a programsorozatot zenekari hangversenyekkel. A Heidenheim nyári koncertjei nem csak Joseph Haydn előtt tisztelegnek, hanem azt a zenei világot is megidézik, amely egykor az Eszterházi udvarban virágzott. A történelmi helyszín, a korhű hangszerek és a historikus előadásmód együtt különleges élményt ígérnek a komoly zenekedvelőinek. A részletes programot pedig a Heidenheim honlapján érhetik el. Bármelyik koncertre is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt, hamarosan 9 óra lesz, a legfrissebb hírek előtt érkezzen egy ma esti színházajánlat. A Hat színbe hívok mindenkit a Meg se kínáltak Bödőcs Tibor könyve alapján című előadásra. Kocsma Ária sok nevetéssel és sírással. A szerző többször is nyilatkozta, hogy Túróci Szabolcs hangján szól a fejében Oszkár. Végre eljött az idő, hogy a nézők is meghallgathassák, hogyan. Kocsma Ária sok nevetéssel és sírással, Oszkár néhol nosztalgikusan költői, néhol sokkolóan ismerős és karcos világa Keresztes Tamás rendezésében elevenedik meg. Színpadra alkalmazta Enyedi Éva, előadja Túróci Szabolcs. Ma este tehát, ha ellátogatnának a Hat színbe, akkor a Meg se kínáltak Bödőcs Tibor könyve alapján című előadást láthatják. Jó szórakozást kívánok hozzá!
1: Következik Karl Orff, Carmina Burana, Tempus e Iocundum. Előadja a Los Angeles-i szimfonikus zenekar, karmester André Previn.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Kétharmados marad a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló jogszabály is. Újabb áldozatokat találtak a földrengés sújtotta Venezuelában. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéa vagyok. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Munkacsoport vizsgálja a 6 felszerelés fejlesztési programmal kapcsolatos szerződéseket és azok teljesítését. A testület a többi közt a nemzetközi szerződésnek minősülő jognyilatkozatokat is vizsgálhatja. A szervezeti egységet a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára vezeti. A vizsgálatok eredményeiről december 31-ig jelentést készítenek. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, mely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, minden eddiginél nagyobb vízi közmű fejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség, és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Venezuelában már csaknem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok, több mint két héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület összedőlt, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Az ENSZ a héten adománygyűjtést indított, a caracasi vezetés pedig több országot is felszólított, oldják fel a szankciók miatt befagyasztott venezuelai vagyont. Továbbra is tombol a hőhullám Franciaországban. A legtöbb megyében narancssárga hőségriasztást rendeltek el, volt, ahol 40 fok feletti csúcsértékeket mértek. A perzselő forróság miatt egyre több erdőtűz pusztít az ország déli és keleti részén. Több régióban vízkorlátozást vezettek be. Két hónapon belül ez a harmadik tartós kánikula Franciaországban. A mostani hőhullám csaknem egy hete kezdődött, és várhatóan a jövő hét közepéig nem enyhül. A klímaügyi tanács szerint a lakosság és a kormány nem készült fel kellőképpen a hasonló szélsőséges időjárásra. Itthon mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a Váci úton befelé szakaszonként, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Eötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Eötvös utcai kereszteződést, így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Terész körút között továbbra sem járható. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
4: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele, július 10-én, pénteken. Már is Carl Philipp Emanuel Bach Ezdur Oboa versenyének az első tétele csendül fel, de ebben az órában meghallgatjuk még Ludwig van Beethoven D-moll szonátájának a harmadik tételét is, illetve Franz Schubert első német táncát is. És maradunk az operánál, de most ellátogatunk a Szent Margit bányai kőfejtőbe. Hiszen már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpadon nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. E jeles jubileum alkalmából Puccini Toszkájának új, lenyűgöző rendezésével készül a fesztivál. A Toszka egy szerelemmel, féltékenységgel, hatalmi vágyjal és intrikával átsző tragédiába fúló történet tökéletesen illeszkedik a monumentális kőfejtő drámai atmoszférájához. A produkciót 2026. július 15-től augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal játsszák. A vendég pedig Schneider Erika lesz, az Osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselője. Vele beszélgetek erről az előadásról. Ebben az órában.

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Schneider Erikát, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Üdvözlöm, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Fantasztikus és különleges helyszínre hívjuk meg most a hallgatókat, a Szent Margit bányai kőfejtőbe, hiszen már 30 éve annak, hogy a Szent Margit bányai kőfejtő monumentális szabadtéri színpadon nyaranta opera bemutatóknak ad otthont. Nem mondom azt, hogy menjünk vissza 30 évet az időben, csak egy kicsikét, vagy esetleg ilyen sarokpontokat nézzük végig, hogy mi volt ez alatt a 30 év alatt, és hát ugye felsorolni is nehéz, hogy mennyi opera valósult itt meg. Mi volt az, ami az első gondolat volt, és az tartja-e még magát most így 30 év után? Erre vagyok én most először kíváncsi.
2: 30 év az tényleg nagyon hosszú idő, és azt hozzá kell tenni, hogy maga az Eszterházi alap illetve az operát szervező opera kőfejtőben stábja 2015-ben vette vissza a kőfejtő üzemeltetését, de valóban 30 éve zajlanak már operák, akkor még egy külsős tervezésben, és nyilvánvalóan az egyik cél az volt, hogy ezt a fantasztikus helyszínt mennyire jól ki lehet használni ilyen produkciókra. Ugye a közelben van a Mörbisi szabadtéri színpad, ahol jellemzően opereteket és műzikeleket játszanak, és turisztikailag fantasztikusan össze lehetett kapcsolni ezt a két helyszínt. Nagyon sok olyan társas utat szerveztek ide, amelyeknek a központjában ez a két produkció állt, és egyébként két évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, két évvel ezelőtt tartományi szinten be is szállt a tartomány az opera szervezésébe, tehát most már egy közös cég van, aminek tényleg az a célja, hogy a turizmusból minél több látogatót be lehessen vonni ebbe a produkcióba is.
1: Igen, pont ez lett volna, vagy valami hasonló a következő kérdés, hogy ugye az kőfejtőben évről évre ez egy jelentős kulturális esemény, és hogy a fesztivál az milyen szerepet játszik a turizmusban, illetve a kulturális életnek az erősítésében, de akkor valójában ezt most hallhattuk, hogy igen fontos szerepet játszik, de kellett-e ehhez még egyébként bármit kialakítani, vagy kell-e még folyamatosan?
2: Ó, hát persze, hát az egész színpadot, meg a nézőteret ki kellett építeni, mert hát az csodálatos, hogy mondjuk vannak a természet által megformált kősziklák, illetve ugye ez egy volt kőfejtő, aminek egyébként az egyik része még a mai napig termel, ugye ezt a homokkövet termelik, ami többek között a Bécsi Ringnek nagyon sok épületéhez adta annak idején az építőanyagot, és egyébként még ma is van egy külön fal, amit ennek tartanak fönt, hogyha ott ezeket az épületeket restaurálni kell. Tehát alapvetően ez egy kőfejtő, és tulajdonképpen ott az üregben, ahol ugye már eltűnt a kő, a kibányászott kő, ott alakították ki a 4500 fős nézőteret, és építik meg minden évben az operához a színpadot, ami mindig egy nagyon robusztus, egy nagyon látványos színpad, vagy nagyon kevés elemmel, de akkor is nagyon látványos, vagy pedig nagyon-nagyon sok impozáns elemmel. Egyébként még van egy kis színpad is, az a 2500 fős Rupini színpad, ahol idén, mert minden ötödik évben megrendezik a helyiek a passiójátékokat, és az idén paralel futnak a passiójátékok a kis színpadon az operával. Természetesen nem egy napon, de hogy nagyon sok fejlesztés történt, és természetesen ki kellett a kiszolgáló helyiségeket építeni hozzá. Egy nagyon klassz, modern rámpán érkezik meg egyébként a látogató a kőfejtőbe. Jellemzően mindig mindenkinek azt mondjuk, hogy érkezzenek korábban, tehát már olyan fél hét körül, amikor az előadás fél kilenckor kezdődik, mert akkor tényleg egy ilyen nagyon relaxált megérkezés, ahogy az ember ezen a ezen a rámpán leérkezik, elétárul az egész kőfejtő látványa, naplemente van, tehát azt is meg lehet csodálni, természetesen lehet fogyasztani egy-egy aperitívet, vagy még vacsorázni is lehet, tehát hogy igazából ez az egész este egy élmény. Azt szeretnénk, hogy az emberek egy nagyon fantasztikus élménnyel távozzanak innen.
1: A kőfejtőnek ugye van egy egyedi természeti adottsága, és hát persze a monumentális színpad. Volt-e már olyan, aki kifejezetten használta a környezetet ahhoz, hogy mondjuk az legyen a színpadkép? Mert én azt gondolom, hogy ilyenkor ugye, aki a látványvilágot tervezi, annak elindul a képzelete.
2: Folyamatosan tulajdonképpen minden rendező megpróbálja beépíteni. Uh-huh. Nyilván ez attól is függ, hogy melyik operáról beszélünk, de nagyon-nagyon befolyásolja maga a kőfejtő háttere. Ugye tavaly például a Bolygó Hollandinál ezek a kősziklák, amiknek a tetejére fölépítették a kis halászházakat, tehát nagyon-nagyon tud passzolni nagyon sok operához.
1: Amiről most viszont beszélgetünk, az a Toszka lesz, hiszen ezt az előadást láthatják, a premier július 15-én lesz, és az utolsó előadás pedig majd augusztus 22-én. De hogyha én jól tudom, akkor Toszka előadás már volt 2015-ben. Most ez a 30 éves jubileumi Toszka opera, ez miben lesz más?
2: A 2015-ös Toszka az számomra annyiban emlékezetes, hogy ugye vittük ki a premierre az újságírókat, és egy iszonyú vihar volt az előadás kezdete előtt, és a végén mi nem is láttuk az előadást, vagy legalábbis a premiért nem láttuk. Valóban 2015-ben volt már egy Toszka produkció, azt a Donham rendezte, ő ugye filmeket is rendez. Most a Tadeusz Strasberger a rendező, aki már 2021-ben a Turandotot, illetve 24-ben az Aidát is rendezte. Rá nagyon jellemző az, ugye együtt dolgozik az olasz Paella jelmeztervezővel, és ők mindig nagyon-nagyon részletes színpadképet készítenek, tehát nagyon, hogy is mondjam, dús a színpad, és a jelmezek is nagyon-nagyon parádésak, nagyon úgy tűnik egyébként, a Paella mindig nagyon szívesen beszél erről, mint hogyha rendkívül drága anyagokból állítaná elő ezeket a jelmezeket, de nagyon ügyesen játszik mindig a nagyon egyszerű alkotó részekkel, amiket tényleg úgy tud a kosztümökre rá helyezni, rávarni, mint hogyha ezek valami iszonyú drága anyagokból és nagyon látványos anyagokból készülnének.
1: A látványvilág, én azt gondolom, hogy most is fantasztikus lesz, és ahogy már hallhatták, a díszlet is a jelmezés, de a fény és az árnyék, az hogy fog megjelenni?
2: Hát gondolom, hogy a napóleoni háborúk, meg ezt az egész időszakot, ugye a barokk Rómának a fény és a sötétség, a vallás tekintélye, hatalma, és ugyanakkor meg ugye a forradalmak előszele. Nagyon sok részlet lesz Rómából, ugye elmentek Rómába, jellemző egyébként a rendezőpárosra, hogy folyamatosan ellátogatnak a koncepció kialakítása előtt a helyszínekre, és most is jártak Rómában, a legtöbb helyszínt bejárták, ugye sok operához képest itt tényleg valós helyszínekről beszélhetünk, és a színpadképben meg fog jelenni a Sant'Andrea della Valle Bazilika, a Farnese Palota, vagy akár az Angyalvár is a színpadképen. Például, hogyha most a fényről beszélünk, akkor az oltár egyszer csak így meg fog nyílni, és a becsukott oltár, ahogy megnyílik, egy fehér kép tárul elénk, ahol a háttérben egy óriási napnak a sugarait látjuk. Tehát ilyen szinten is meg fog jelenni a fény és az árnyék.
1: Az alkotópárosról már beszélgettünk, a színpadképről, illetve akkor a látványról. Na hát, de kik azok, akiknek köszönhetjük majd az álomszép dallamokat és a mély érzelmeket?
2: Hát akiket mindenféleképpen ki szeretnék emelni, az a Piedra Fesztivál zenekar. Ők ugye most már hosszú évek óta tulajdonképpen a rezidens zenekar az opera a kőfejtőben, akik magyar zenészek. Tehát, hogy elsősorban a hangzás nekik köszönhetjük, őket pedig kíséri a kórus, akik szintén állandóak a Filharmónia Kór Wien, és ugye az idei operának a különleges fénypontja az a gyerekkórus, és ők a Gumpolskircheni Spatzen névre hallgatnak, ők fogják a Tedeumot énekelni, és hát az olasz Valerio Galli vezényel, akit egyébként a Puccini operák specialistájaként is számon tartanak. Az énekesek között vannak olyanok, akik már felléptek, tehát ez minden évben így van, hogy vannak olyanok, akik már felléptek itt a kőfejtő színpadán, és vannak olyanok is, akik most újonnan szerepelnek. Toszka szerepét is, általában a nagyobb szerepeket mindig hármas szereposztásban játszák. Toszka szerepében láthatjuk Joyce L. Currit, ő egyébként Carment énekelte. Carmen azt hiszem 3 évvel ezelőtt volt, hogyha jól emlékszem. Céline Byrne-t és a kanadai Melissa Purnell. Purnell a tavalyi Bolygó Hollandiban egy egész pici kis szerepet énekelt, és igazából őt akkor fedezték föl, és ezért hívták meg ebbe a produkcióba. Pavarodi szerepe érdekes talán nekünk abból a szempontból, hogy a norvég Bror Magnus Todenes és a kínai Jongzajú Yu mellett a magyar Pataki Adorján énekli a szerepet, és van még egy magyar szereplőnk, Nagy Zoltán Basszus, aki Volodymyr Morozomovval osztozik a börtönőr és Angelotti szerepén. Skárpiát az örmény Gevorg Hakobien fogja alakítani Hang Sun-jóval és Marco Kariával, és szintén van még 2 szereplő, akik már többször felléptek, az Iván Zinovjev és az Ilja Kazakov. Ők tényleg elég sok produkcióban szerepeltek már a kőfejtőben, ők a Sekrestyést és Kiáron a rendőrfőnök szerepét fogják alakítani.
1: Ugye a több fős szereposztásra azért is van szükség, hiszen július 15-től augusztus 22-ig összesen 24 alkalommal játsszák a Toszkát. És a próbák én azt gondolom, hogy már jó régen elkezdődtek, na de a kőfejtőbe mikor vannak próbák, vagy már ott is próbálnak?
2: Ott próbálnak. Június 8-a óta már a kőfejtőben zajlanak a próbák. Nyilván mindenki készült már otthon, illetve hát vannak olyanok, akik már természetesen énekelték is az adott szerepet, de a próbák azok minden nap, június 8-án kezdődtek, és minden nap délelőtt délután zajlanak, illetve hát tulajdonképpen egész nap, minden délután megkapjuk, hogy másnap kiknek vannak a próbái, és akkor most már éppen a mikrofonos próbák zajlanak. És nyilván a próbák alatt derül az is ki, hogy a premiéren ki fog énekelni.
1: És ezt akkor tudják meg, hogyha ellátogatnak július 15-ére, hiszen akkor lesz majd a premiér, de ahogy hallhatták, összesen 24 alkalommal játsszák a Toszkát augusztus 22-ig a Szent Margit bányai kőfejtőben, és én kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon mindegyik előadás, és mindegyik teltház előtt.
2: Nagyon szépen köszönjük, mi is ezt kívánjuk.
1: Az elmúlt percekben Schneider Erikát hallhatták, az osztrák Eszterházi Alapítvány magyarországi kulturális képviselőjét.
0: Következik Giacomo Puccini, Toszka, Recondita Armonia. Előadja a Magyar Állami Hangversenyzenekar. Közreműködik José Carreras, karmester Michael Tilson Thomas.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban akadozik az előrejutás a Dózsa-György úton a Váci út felé a Vágány utcánál, a Rákóczi úton a Barostértől befelé, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Városhatártól, a Váci úton befelé szakaszonként, a Pesti alsó rakparton mindkét irányban a Margit híd és a Szabadság híd között, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Eötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Tart a felújítás a 6. kerületben a Szondi utcában, lezárták az Eötvös utcai kereszteződést, így az Eötvös utca az Aradi utca felől Zsák utca lett. A Szondi utca, a Csengeri utca és a Teréz körút között továbbra sem járható. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt 3/4-10 előtt járunk. A mai napon született 170 évvel ezelőtt Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. Életében 146 szabadalmat, ebből 112-t az USA-ban jegyeztek be a neve alatt. Róla nevezték el a mágneses indukció mértékegységét. Nikola Tesla Budapesten is tartózkodott, és a forgó mágneses mező felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. De nevéhez kötődik a több fázisú villamoshálózat, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energia takarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Tesla saját állításai szerint megoldotta az üzemanyag nélküli motor problémáját, de ilyen szerkezet nem maradt fent. Tesla fegyverterveivel és kísérleteivel hozzák összefüggésbe a máig tisztázatlan 1908. június 30-án Közép-Szibériában a Tunguszka folyó körzetében bekövetkezett iszonyatos robbantást, amelynek ereje 10-15 megatonna TNT-vel lehetett egyenértékű. De munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket. A Brit Királyi Intézet, a New York-i Tudományos Akadémia, valamint a Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is. És hogy vajon mi történt Teslával Budapesten? A legenda szerint Nikola Tesla egy csodálatos jelenést követően a Városligetben jött rá a váltóáramú motor működésének az alapjaira, és egy bottal gyorsan le is rajzolta a porba az ötleteit. Most itt a folytatásban csendüljön fel Franz Schubert első német tánca a Pannonkamara zenekar előadásában.

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a nyitányt, amely most ebben a pillanatban a végéhez ért, és a jövő héten egy Best of műsorral jelentkezünk, hiszen egy picit elmegyünk mi is pihenni Gaskó Balázzsal. De a napi útravalóval köszönöm és köszönjük meg a figyelmüket erre a hétre. Teljen nagyszerűen a hétvégéjük és a jövő hetük, és 20-án pedig újra érkezünk Önöknek friss műsorral. Az elmúlt 3 órában Szeri Minórát hallhattál.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs nyitány. Útravaló következik itt a nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Te vagy az ég, minden más, csak az időjárás.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Balmazújváros és Berettyó új falu vasútállomását is felújították. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek tanácsa mai ülésén elfogadják a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet, ami az utolsó uniós jogi aktus a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útja során találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz, a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Az új vízpolitika lényege a vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László ide sorolta a klímatörvényt is, amely szintén hozzájárul természeti értékeink megőrzéséhez. A tárcavezető hozzátette, hogy minden eddiginél nagyobb vízi közműfejlesztési programot indítanak az előregedett hálózat megújítására, hogy csökkenjen a vízveszteség és hosszú távon biztosítani lehessen a fenntartható vízgazdálkodást. Két órás figyelmeztető sztrájkot tartottak az IKEA mindhárom magyarországi áruházában és más telephelyein. A 300 munkavállaló a korábban sikertelen bértárgyalások miatt döntött a lépésről. Az IKEA regionális vezetője közölte, az idei bérrendezésre szánt összegen felül egy 6%-os soron kívüli emelést nem tudnak vállalni, de megállapodtak abban, hogy a szakszervezettel közösen felülvizsgálják a bér és juttatási rendszert. Befejeződött a vasútállomás felújítása Balmazújvárosban és Berettyóújfaluban. A MÁV tavaly meghirdetett programjának célja, hogy ne csak a fővárosban vagy a nagy vasúti csomópontokban, hanem a kisebb városokban is megfelelő körülményeket biztosítsanak az utasoknak. A kiválasztott több mint 30 állomás és megállóhely közül eddig 10 készült el. Mindenütt sok napsütés valószínű, csak északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok, többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos. Hasonlóan kis és szeles nyári idő lesz a hétvégén is elszórtan zivatarokkal.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kommunista hatalomátvétel után a párt felismerte, hogy a magánszektor és a mecénások már nem tudják fenntartani a sportklubokat. Így ott is megkezdődött az államosítás 1949-ben. Ezt úgy oldották meg, hogy szakszervezetek, bányák, állami szervek váltak egy-egy egyesület fenntartóivá. Az FTC az Élelmiszeripari Dolgozók Szövetsége alá került, és EDOSZ majd Kinizsi SL néven játszottak. Mivel szakszervezeti csapat voltak, központi utasításra a messzint is meg kellett változtatni. A Spartak Moszkva mintájára a Fradi 5 évig piros-fehérben lépett pályára. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kettes metrónak az 1954-ben félbeszakított építése 1963-tól már a Kádár rendszerben folytatódott. Az építési program 60-as években egészült ki az Astoria állomással. A vonalat a felszínen is meghosszabbították a Népstadiontól az Őrsvezértérig. A metróvonal az Őrsvezértere és a Deák tér között 1971-ben, a déli pályaudvarig 1973-ban készült el. Az építkezés megkezdésétől a végleges átadásig 23 év telt el.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városligetnek az ajtósi dűrásor felüli csücskében található egy lekerekített parkrész, a Vakok kertje. A koncepciót Csorba Veronika, a főkert fiatal tájépítésze dolgozta ki, amihez mindössze 3 nyugat-európai minta állt rendelkezésre. A Vakok kertje közel 5 évtizede biztosít biztonságos pihenési lehetőséget a szabadon levegőn sétálni, beszélgetni, mozogni vagy szórakozni vágyó látássérült embereknek. A kert területén pihenőpadok, különböző burkolattal készült sétautak, magasított növényágyások és szabadtéri játékok találhatók. A tájékozódást a különféle járófelületek mellett a szökőkút és a díszmedence vízjátéka és egy tapintható makett is segíti. Az akkori elgondolások időtállóságát bizonyítja, hogy az 1998-as felújítás és a 2018-as teljes rekonstrukció során sem változott meg jelentősen a kert elrendezése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Aeropark a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es B terminálja mellett helyezkedik el. A Repülőgép Múzeumban megtekinthető a magyar közforgalmú repülés elmúlt 60 évének szinte teljes fejlődés története. A kiállított repülőgépek nagy részét belülről is meg lehet nézni, sőt némelyiknél még a pilóta fülkét is elfoglalhatjuk. A múlt számos repülőtéri kiszolgáló eszköze is megmaradt, így régi vontatókat, transferbuszokat is láthatunk. A szimulátor segítségével pedig azt is kipróbálhatjuk, hogy milyen érzés egy repülőgépet vezetni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári idő lesz, néha zivatarokkal. Ma fogadhatja el a magyar helyreállítási tervet az uniós pénzügyminiszterek tanácsa. Halálos áldozatokat szedtek az erdőtüzek Spanyolországban. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon. Több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, miután a kormánypárti képviselők támogatták azt, a fideszes képviselők pedig nem jelentek meg az ülésen. A testület emellett döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárd forintos klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a hűtési rendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervekhez képest több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Jelentős fennakadásokat okoz Olaszországban a firenzei vasúti felüljáró, a több mint 140 éves Pontea Pino átépítése. Az ország legforgalmasabb vasúti csomópontjában szeptember közepéig a felére 200-ra csökkentették az észak és dél közötti járatok napi számát. Két ütemben több napra leállítják a várost érintő vasúti forgalmat, így a firenzébe készülőknek pótlóbuszra kell átszállniuk. A felújítás alatt a nagysebességű vonatoknál akár több órás késések is előfordulhatnak. A tartomány elnöke azt kérte, hogy aki teheti, álljon át távmunkára a munkálatok végéig. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legalább 12 ember meghalt. Több áldozatot a kiégett autójában találtak meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést kiürítettek. A Nyugat-Európát sújtó hőhullámok miatt óriási területek száradtak ki, amelyeket különösen veszélyeztetnek a könnyen fellobbanó és terjedő tüzek. Idén eddig 50 ezer hektárnyi terület égett le. Itthon országszerte süt a nap, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kissé szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a Budai Várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a Vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos nyári idő lesz, néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Még egy hétig láthatók a Budapest témájú festmények a Kézelba galériában. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, hogy kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mintegy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer média figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarchátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlen kezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapucnis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy józsefvárosi lakásban fogták el, kezdeményezték letartóztatását. Jövő szombatig meghosszabbították a Fővárosi Kézelba Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását. Az elmúlt 150 évből csak nem 100 Budapest témájú alkotást láthat a közönség, vasárnap kivételével 10 és 18 óra között. A tárlaton látképek, egy-egy jellegzetes városrész, épület és a városlakók ismerhetők meg. Mások mellett Vaszari János, Perlott Csaba, Vilmos, Szene Béla, Sejber Hugó és Mácsai István festményein. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kék metró határúti állomása azért épült ki három vágánnyal, mert a korabeli tervek szerint innen indíthatták volna a metró második ágát, a Ferihegyi reptér felé, az Üllői út külső szakasza alatt, Kispest és Pest-Szentlőrinc érintésével. Ez a leágazó vonal sosem épült meg, így a harmadik vágányt csak tárolásra, illetve baleset vagy felújítás idején a szerelvények visszafordítására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Gellért gyógyfürdő helyén a Sáros fürdő állt, mely évszázadokon át az egyszerű emberek fürdője volt. Ezt a 20. század elején lebontották, helyére a Gellért szálló és gyógyfürdő épült. Itt 1927-ben nyílt meg a hullámstrandfürdő, majd a pezsgőfürdő. A II. Világháborúban a női részleg súlyosan megsérült. Az épület komplex felújítása 2007-ben kezdődött meg. A Gellért mai napig Budapest egyik legszebb fürdője, a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi téri ortodox templom építésekor a mester az ikonosztáz leghangsúlyosabb részére eredetileg egy galampárt faragott. A két madár a templom építő két nép, a vlachok, azaz románok, illetve a görögök békés egymás mellett élését volt hivatott szimbolizálni. 1803-ban a budai püspök felszólalt ellene, mivel a keleti egyház tiltott minden figurális ábrázolást a templomokban, mert azokat bálványoknak tartotta. A béke galampár ügye ezután évekig tartó vitába torkollott, ezzel pont ellentétes hatást eredményezve a két népcsoport között. A galambügy a vlahok és görögök közti ellenségeskedés kirobbantójává vált. A galambokat végül 1800

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes, azaz piros metróvonal keleti végállomását az 1950-es évi kezdéskor még a Népstadion állomásra tervezték. A gödöllői hévet a föld alatt kéregvasútként a Népstadion állomásig építették volna ki, ahol közös peronokon lehetett volna a hévről közvetlenül a metróra átszállni. Ezek a peronok ma is megvannak, csak éppen a hév nem jött el idáig. A Népstadion állomás végállomásként történt tervezésére utal még ma is az a több vonatfordító és vonattároló vágány, melyek mellett most elszaladnak a szerelvények a Stadion és Pillangó utcai megállók között.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos nyári idő, néhol zivatarokkal. Több mint 100 milliárd értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség. Menet közben tört be egy Ryanair gép ablaka, a repülőn egy férfi megsérült. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésükön fogadhatják el a magyar helyreállítási és ellenálló képességi tervet. Ez az utolsó uniós jogi lépés a hazánknak járó források hazahozatalához, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András beszámolt arról is, kétnapos brüsszeli útján találkozott mások mellett brit kollégájával, akivel áttekintették, hogyan lehet erősíteni a két ország gazdasági kapcsolatait, a növekedést, a termelékenységet és a beruházásokat. Az Egyesült Királyság ma is az egyik legnagyobb befektető Magyarországon, több mint 600 brit vállalat ad munkát, mint egy 45 ezer magyar embernek. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. 5 ügyben összesen 106 milliárd forint értékű károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség az előző kormányzat iratainak átvilágítása nyomán. A tárca szerint 7 civil szervezet támogatásai, az Observer Media figyelő több mint 30 milliárd forintos szerződései, egy adattörlési szolgáltatás, valamint a konstantinápolyi patriarhátus hazai részegyházának támogatásai kapcsán vetődött fel a hűtlenkezelés, a költségvetési csalás és más bűncselekmények gyanúja. Emellett a miniszterelnökség egy korábban Orbán Viktor országjáró fórumain feltűnt kapusznis férfihoz kapcsolódó iratot is továbbított a hatóságoknak egy folyamatban lévő garázdasági ügy kiegészítéseként. Drón támadás ért egy olajfinomítót Dél-Oroszországban, a Krasznodari területen. A 6,5 millió tonna kapacitású létesítményben tűz ütött ki, de senki nem sérült meg. Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta támadásait az orosz energetikai és egyéb ipari célpontok ellen, ami üzemanyaghiányt és áremelkedést okozott Oroszország szerte. Pánik tört ki a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingen betartójáratán, miután a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, és az ott ülő utas megsérült. A szerb férfit utastársai húzták vissza az ablaknyílásból, majd miután a gép visszatért a görög reptérre, kórházba szállították. Azt a vizsgálat deríti ki, miért tört be a repülőgép ablaka. Ma is sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb északkeleten lehetnek elszórtan futó záporok. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 24-31, késő este 13-23 fok várható. Hasonló kissé szeles nyári idő lesz a hétvégén is, elszórtan zivatarokkal.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a 19. század második feléig számtalan nyílt és fedett piac működött, megfelelő higiéniai és minőségi ellenőrzés nélkül. 1879-ben állt fel a Közélelmezési Bizottság annak érdekében, hogy tisztázza, hány csarnokra van szükség és pontosan hol. Ennek eredményeként a főváros 5 nagy befogadó képességű fedett piacot építetett, egymáshoz nagyon hasonló stílusban. Mind az 5-öt ugyanazon a napon, 1897. február 15-én nyitották meg. A Rákóczi téren, a Klauzál akkoriban István téren, a Hunyadi téren, a Hold utcában megnyílt csarnokok mellett a Vámház téren felépült központi vásárcsarnok lett a legfontosabb ilyen intézmény.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az alagút teljesen csak 1858 után készült el. Ekkorra Clark Ádám már csak kisebb munkákat vállalt, mert visszavonult és a családjának ért. Az alagút kapuzatait Reiter Ferenc, a budapesti rakpartok kiépítője fejezte be, feltehetőleg az angol mérnök korábbi tervei alapján. A helytartó tanács lemondott a vasrácsokról, a dunai kapuzat pedig egyszerű, nemes vonal vezetésével Pest-Buda díszévé vált.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Omnibusz közel 100 éven keresztül volt szerves része a Pesti és a Budai utcaképnek. A név eredetije a latin omnibus szó, ami azt jelenti, hogy mindenkié. Az első lóvontatású társaskocsikat itthon élelmes vállalkozók üzemeltették. Aki nem engedhetett meg magának hintót vagy bérkocsit, omnibuszra szállt. Így egyik kávéházból a másikig, esetleg a Városligetbe is könnyen el lehetett jutni. A gondot eleinte a menetrend és a megállók hiánya okozta. A kocsik ötletszerűen közlekedtek és bárhol megálltak, ahol fel vagy éppen lekívánt szállni a kedves utas. A század vége felé kezdett leáldozni az omnibuszoknak, mivel a lóvasút lassan kiszorította őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megszavazta a magyar EU pénzek kifizetését az uniós pénzügyi tanács. Repülés közben szakadt ki egy Ryanair gép ablaka. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Elfogadta Magyarország módosított helyreállítási tervét az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa, az ECOFIN. A döntés mintegy 10 milliárd eurós uniós forrás kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,5 milliárd euró pedig hitel. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabály maradhat a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény. A parlamenti bizottság vita nélkül fogadta el az erről szóló javaslatot, a fideszesek távol maradtak. A testület döntött arról is, hogy a hamarosan megalakuló Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatása és visszaszerzése is. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószerkereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Venezuelában már csak nem 4000 ember halálát erősítették meg a hatóságok több mint 2 héttel a pusztító földrengések után. A természeti csapás által súlyosan érintett északi ország részben több száz épület dőlt össze, az eltűntek száma elérheti az 50 000-et is. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Pálvölgyi cseppkőbarlang máig feltárt hossza 19 kilométer. Ez Magyarország második leghosszabb barlangja. A Szépvölgyi út menti kőbányából nyíló barlangok 1902-ben keltették fel az arra járó turisták figyelmét, azonban a járatok néhány méteres járható szakasz után beszűkültek. A szájhagyomány szerint egy birka alatt beszakadt a föld a bányaudvar szélén. Az állat kimentésére odasietett a barlangfelügyelő fia, Bagyura János, aki észrevette, hogy az üregnek folytatása van. Egy kis sziklabontás után sikerült a Pálvölgyi barlang első cseppkövekkel is. A második világháború során a barlangot óvóhelyként is használták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről a nullás kilométer követ jelképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márványalak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Campona Áruház Budatétényben a Jókai Mór utca és a Lépcsős utca buszmegállók közelében épült fel a Nagy Tétényi út mentén. A gödröket 1995-ben kezdték el kiásni. Végül az építkezés 1997-ben körülbelül fél évre leállt. Az átadással is csúsztak, mely végül 1999-ben történt meg. Az áruház másfél évig Budapest legnagyobb bevásárlóközpontja volt, melyben 160 üzlet található. Ezeken kívül étterem és egy mozi is van, valamint itt található a Tropikárium nevű állatkert is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: otthonról hoztam. Ügyes-bajos családi dolgaink a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Korábban beszélgettünk a szűrővizsgálatok fontosságáról, illetve arról, hogy milyen kevesen járnak Magyarországon. És említetted ezt a két végletet, aki mindig megy folyamatosan, illetve azt, aki egyáltalán nem jár, vagy tart tőle, esetleg fél az eredménytől. És én arra gondoltam, hogy ezt a kettőt lenne jó ötvözni. Tehát, hogy valaki a megadott időben, nem tudom, évente vagy két évente, amikor menni kell, akkor azt érzi, hogy igen, most azért jó elmenni, mert ez nekem hasznos, mert ez nekem jó, hiszen ha bármi elindult, az most kiderülhet, és még időben vagyok.
2: Igen.
1: Ugye?
2: És egyébként azért is megéri ezeket a szűrővizsgálatokat népszerűsíteni, mert az állam számára is ez egy rendkívül nagy költségmegtakarítás, hogyha idejébe kerül fölismerésre a betegség, ugye a beteg nem fog kiesni annyit a munkából, olcsóbb is lesz a kezelése, mint egy előre haladó betegségnek, tehát ez nép gazdaság szempontjából is egy rendkívül fontos dolog. Persze nem szabad pusztán csak így a számokat nézni, de hát ezeket is kell sajnos mérlegelni. Tehát az államnak abszolút megéri, hogy a embereit, a lakosait elküldje szűrővizsgálatra, mert jobban jár, mint hogyha táppénzt fizet, aminek ugye nincsen mögötte munka.
1: Korábban említetted a genetika, illetve a környezeti hatások összefüggéseit. Nagyon sokan kíváncsiak arra, azt hiszem, hogy vajon ez milyen arányban van jelen? Tehát, hogy mitől alakul ki a rák döntően? A genetikai oka van, vagy pedig sokkal inkább életmódbeli?
2: Igen, az elején mondtam azt, hogy ami bizonyítottan genetikai hátterű betegség, az kb. 5%, mondjuk mondhatom, hogy 5-10%, és az is igaz, hogy egyre több daganatról is időközben kikerülhet, hiszen a molekuláris genetika egyre inkább fejlődik, hogy esetleg annak tényleg genetikai eltérése van. Én úgy szoktam mondani, hogy három típusú daganatos beteg van majd kialakulás szempontjából. Az egyik típusnál biztos, hogy genetikai eltérés okozta, a másik típus, illetőleg rosszul mondtam, a másik típusú az nem daganatos beteg, annak soha nem lesz daganata, mert olyan jó a genetikája,

0: hogy hiába dohányzik, hiába csinál mindent, olyan jók a javító mechanizmusai, ugye amik a sejtekben vannak bizonyos javító riper mechanizmusok, amik ezt ki tudják javítani, tehát olyan jól működik a szervezete a sejtje, hogy nem tud kialakulni daganat, és a harmadik típus az, ahol nincs öröklődő genetika, de valami ott is kell lenni, valami olyan fajta genetikai eltérésnek, hogy elvileg neki ezek a kijavító mechanizmusok jól működnek, de ha tartósan olyan külső tényezők érik, káros tényezők, akkor ezt a működését mégse tudja úgy elvégezni.
1: Most az az érzésem valamiért, hogy ez lehet a legtöbb, nem? Tehát,
0: igen,
1: hogy ez lehet a leggyakoribb.
0: Igen, valószínűleg ez. Mert tényleg számos esetben lehet látni, hogyha, és nem véletlenül vannak ezek a népszerűsítő programok, hogy mozogjon az ember, ne dohányozzon, ne igyon annyi alkoholt, mert tudottan ezek a külső tényezők, ha nem is direkten, de akár indirekten már hozzá tudnak. Tehát mondjuk egy alkoholista, ha azt veszük, hogy esetleg nem megfelelő egészséges táplálékot is fogyaszt, mert olyan állapotba kerül, az már a szervezet egészét, az immunrendszerét, mindent befolyásolhat, ami szintén az egészséges szervek, szövetek, sejtek működéséhez elengedhetetlen. Tehát ezek nagyon összetett dolgok, tehát egy daganat kialakulásánál mindig úgy kell elképzelnünk, hogy nem egy dolog romlik el, hanem egy több lépcsőből álló folyamat tud egy daganathoz vezetni. Tehát lehet, hogy egyszerre 10 dolognak kell elromlani ahhoz, hogy kialakuljon egy daganat, mert van esetleg, keletkezik egy genetikai hiba, de azt ugye kijavítaná a javító. A javító is elromlik, de még ott is vannak még olyan lépések, amik helyre tudnák esetleg állítani. Nem vagyok molekuláris patológus vagy genetikus, de nagyjából így kell elképzelni, hogy számos tényezőnek együtt kell fönnállnia, hogy kialakuljon, mert azért a szervezetünk, az emberi test, de nem csak az emberi, át az állati vagy a növényvilág is úgy van kitalálva, hogy a regenerációra és a túlélésre van kódolva, és számos olyan tényező van, ami a helyreállítást, a regenerációt szolgálja, hogy kijavítódjon az a bizonyos hiba. De ha egyszerre elromlik, akkor van a baj.
1: Uh-huh. Hát akkor ezért is megéri jól élni, odafigyelni
0: önmagunkra,
1: igen, és hogy mindent megtenni azért, ugye?
0: Hogy... Hát igen, ez nem azt jelenti persze, hogy aszkéta módon kell élni, és minden jótól elvonni, de a mértékletesség. Tehát lehet, hogy egy ilyen arany középutat találni. Tehát én nem vagyok annak se az ellenség, hogy meg lehet inni szerintem egy deci vörösbort. Azt sem mondom azt, hogy nem minden nap, de hát hogyha néha az ember iszik egy alkalommal valami alkoholt, attól nem fog összedőlni szerintem a világ, csak tudni kell, hogy hol vannak a határok. Uh-huh. Meg ne legyen azért egy állandó napi rendszeresség ebbe.
1: Mert nagyon könnyű belecsúszni.
0: Hát igen.
1: Ez a veszély.
0: A nem szón van a hangsúly, nemet kell mondani.
1: Így van. Na de mi most nem mondunk nemet a műsorra. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Az Unióban is megszavazták az újjáépítési források kifizetését Magyarországnak. Módosítják a Kékszalag-Vitorlás verseny útvonalát az extrém alacsony vízállás miatt. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot ma hagyta jóvá az Európai Bizottság. A testület közölte, a csatlakozás Magyarország elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán emlékeztetett, a kérelmet május 28-án nyújtották be, és a döntés értelmében Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Menet közben kiszakadt a Ryanair egyik gépének ablaka. A Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járaton röviddel a felszállás után történt az incidens. Az ablaknál ülő szerb férfi megsérült, utastársai húzták vissza a nyílásból. A gép, amelyen pánik tört ki, azonnal visszatért a görög reptérre. A sérültet kórházba vitték, úgy tudni, nincs életveszélyben. Azt majd a vizsgálat deríti ki, hogy miért tört be a repülőgép ablaka. Elfogták azt a győrteleki férfit, aki fogolyszökés miatt a rendőrség 50 legkeresettebb bűnözőjének listáján is szerepelt. A kábítószer kereskedelem miatt elítélt 40 éves férfi bűnügyi felügyelet alatt állt, de levágta magáról az elektronikus nyomkövetőt és megszökött. A rendőrök egy budapesti, 8. kerületi lakásban fogták el, majd kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Módosítani kellett a Kékszalag-Vitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a Keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A módosítás miatt a 150 kilométeres táv csupán 3200 méterre rövidül, cserébe jóval több vitorlással indulhatnak a versenyen. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 cm-rel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pesti híd főénél Buda felé a buszsávban. Helyszínelnek a Sibrik Miklós úti felüljárón a Vakbottyán utca felé a külső sávban. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújzat érig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében. Torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot, az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik, a hétvégén az 1-es villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Üdvözlöm Önöket, kellemes és derűs délutánt kívánok július 10-én pénteken. Mozgalmas nyárra készül a Szentendrei Teátrum. Erről lesz szó a folytatásban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével. Most pedig Schumann 4. d-moll szimfóniájának második tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek!
1: Szervusz Edina, és én is nagy szeretettel köszöntek téged is, és a hallgatókat is.
0: Csak hogy még egyszer mondhassam azt, hogy Szentendre, kérlek áruld el, hogy merre vagy most Szentendrén?
1: Hát nagyon irigyésre méltó helyzetben vagyunk, mert a mi irodánk, az talán azt már sokan ismerik, a Barlangklub fölött van, ami egy gyönyörű régi villa a Dunaparton. Egyébként a Barlangban egész nyáron vannak koncertek hétvégente, úgyhogy én most ülök egy teraszon, és a Dunát látom, de nem akarom, hogy nagyon irigykedjetek, de aki kijön a Barlangba, az ugyanitt élvezheti ezt a szép kilátást.
0: És amikor nem a Barlangban vagy, akkor ugye arra készülsz, hogy hamarosan sokszínű programkínálattal várjátok a közönséget a Szentendrei Teátrum keretén belül.
1: Igen, így van, azért több szép helyszínt is fel lehet fedezni, mert idén az az érdekessége a Szentendrei Teátrumnak, amivel egy kicsit visszatérünk a gyökerekhez, hogy nem csak a Városháza udvarán, mint az elmúlt években, hanem a város több pontján 7 helyszínen lesznek különböző előadásaink, július 19 és augusztus 25 között.
0: Milyen múltra tekint vissza a Szentendrei Teátrum? Hol kezdődött?
1: 68-ban kezdődött a főtéren, 1968-ban Békés András és Zsámbéki Gábor az első főiskolai osztályával találta ki, hogy a főtéren lehetne előadásokat csinálni, olyan goldónikat és olyan darabokat, ahol a házak maguk lehetnének a díszlet, és egyébként nagyon jó pofa volt, mert Szinetár Dóra a sajtótájékoztatón, aki egyébként a Dunakanyar című ugye ideillő karinti darabunknak a főszereplő, és amit majd többször játszunk a nyár folyamán, mesélte, hogy édesanyja Hámori Ildikó ebbe az osztályba járt. Tehát a főtéren indult a Szentendrei Teátrum, amit nagy örömünkre idén vissza tudunk hozni, kicsit másképp, mert ma már a műemlékesek nem engednek lelátót építeni a főtérre, az idősebb generáció még talán emlékszik, hogy régen így volt, de kihasználva a térnek az emelkedését, ötször fogjuk játszani az Anconai szerelmeseket, az Erkel Színház produkciójában, ahol nagyon jól fog mutatni a házak között a produkció, de be kell vallanom, hogy aki erre jegyet szeretne szerezni, az nagyon siessen, mert csak az utolsókat érhetik el a legszemfülesebbek. És akkor még több más helyszínen majd folytatódik a teátrum programja.
0: 1968-ban indult, hát az elképesztő lassan 60 éves lesz, jól számolom.
1: Így van, igen.
0: Hát majd biztosan lesz jubileumi Szentendrei Teátrum is, nem sokára egyébként, 2 év múlva. Talán már lassan kezdhetitek is az erre való készülődést. De Gyuri, alapvetően Szentendre belvárosa, építészete, hát valahogy adja magát a különböző színházi előadásokhoz.
1: Hát igen, és itt van a Duna is, úgyhogy egy kicsit lesétálunk a korzóra, akkor tulajdonképpen a Szentendrei Teátrum az mindig 2 ikonikus Szentendrei fesztivál közé épül, és ugye immár, ahogy elmondtad a bevezetőben, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a teátrumot vezettem, hanem Szentendre egész kulturális életét. Tehát július 18-án van a hagyományos gyertyaúsztatás, aki már volt, az tudja, hogy ez egy milyen gyönyörű látmány, környezet kímélő módon több ezer gyertyát úsztatunk le a Dunán, a kikötőtől egészen a postástrandig, és ehhez kapcsolódik egy ilyen nemzetiségi és vendégvárosoknak a karneválja, délután 6-tól éjfélig. Ez egy ingyenes program, lesz egy Újcsics koncert a Dunán, lesz este Roma buli a Barlangba, de lesz görög meg szerb táncház, illetve a testvérvárosainkból érkeznek vietnám táncosok, lampionokkal és olasz zászlódobálók. Tehát ez egy ilyen a teátrumot indító happening 18-án, és a vége pedig a Szentendrei Teátrumnak augusztus végén, az a Szentendrei Jelnappal Fesztivál augusztus utolsó hétvégén, ahol a múzeumokban is és mindenhol programok vannak, ezt nem csak mi szervezzük, hanem a város különböző galériái, illetve itt alkotó festők, könyvtár, mozi, mindenki szervez valamit, és e közé a 2 ingyenes nagy esemény közé ékelődik be a Szentendrei Teátrum programja. Úgyhogy igen, az épületek is játszanak az előadások, nem a Városháza udvar, és ezen kívül a Ferenci Múzeum centrumnak a különböző helyszínei.
0: Gyuri, most elmondtuk a Szentendrei Teátrum elejét meg a végét, nem sokára sort kerítünk a közepére is. Jó, hogy mi történik akkor? Lőrinci Györgyel folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője, aki most éppen Szentendrén nézi a Dunát a barlangban. Gyuri, említetted a kezdő nap előtti nagyon fontos és már-már hagyományos eseményt, ami a gyertyaúsztatás. Ez mit szimbolizál?
1: Hát igazából ez egy délszláv ünnepnek a tovább értetése, nem egészen ilyen formában. Ehhez nagyon komplikáltan be kellene menni a Szentendrén nagyon hangsúlyos nemzetiségek szokásaiba. Ott a gyertyák mindig nagyon különleges szerepet kapnak, és ennek ez egy ilyen attrakciószerű továbbéltetése. Igazából gyönyörű látvány. Hát a tűz és a víz mit szimbolizál? Fejtsük meg itt a csatornát.
0: De nekem még egy kicsit a kultúrák sokszínűségét is mutatja.
1: Így van. Hát Szentendrére jellemző ugye a nemzetiségek, a dalmátok, a lengyelek, a horvátok, a szerbek, a görögöknek a jelenléte, ezt mindig a városi rendezvényeken próbáljuk hangsúlyozni.
0: Korábban említetted a múzeumokat. A múzeumok helyén milyen programokkal várjátok a közönséget?
1: Ugye, aki volt már Szentendrén, és nem csak lángosozni és fagyizni, hanem elmerült a múzeumi rendszerbe, azt tudja, hogy itt rengeteg kis ikonikus múzeum van, például a Vajda Lajos Múzeum, aminek van egy gyönyörű kertje, és most már évek óta hozunk olyan előadásokat, amik ebben a kertben egy különleges értelmet kapnak, vagy egy plusz dimenzió kapcsolódik az előadáshoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes nyári színházat csinálni, ha az olyan helyspecifikus élményt tud adni, amiben a néző nem ugyanazt az élményt éli át, mint hogyha télen beülne egy zárt színházba. Most itt a Vajda udvarban kettő darab programunk lesz, az egyik a Fosszénak a reggel este című drámája, ami, vagy egy ilyen költői játék, ami a születésről és a halálról szól, most nyert a Poszton díjat az Országos Színházi Találkozón. Ez az Ördökatlan Fesztiválnak egy produkciója, Pál András, Mészáros Sára és Rossz Tamás. Ha valaki még akar csodálatos dolgot átélni, akkor ez itt nézze meg. A másik az egy gyerekeknek szóló produkció, a Ex-Kolibri Színház két fantasztikus bárművésze, Nizsai Dani és Nyírko Kriszta készítenek egy interaktív Robin Hoodot gyerekeknek itt a kertbe, amiben bevonják a gyerekeket is, és ez is egy olyan színházi előadás lesz, ahol nem egy hagyományos nézőtér színpad viszonylatot kell elképzelni. A másik helyszínünk a Művészetmalom, az kimondottan egy kortárs művészeti helyszín, az Szentendrének a régi gyönyörű malom épülete, ami ma múzeum, és annak az udvarán lesz a Haragos Sziget című kortárs dráma bemutatója, aminek a díszlete direkt oda van kitalálva, és ez egy nagyon különleges díszlet lesz, ami szinte egy képzőművészeti alkotás, ami egyben a múzeummal egy nagyon különleges látványvilágot fog adni. Úgyhogy ez a két hangsúlyos múzeumi helyszínünk lesz. Ezek az előadások mind fognak többször menni, tehát ha valakinek nem jó az egyik dátum, azt tud másikat választani.
0: Ilyenkor hogyan lehet elképzelni Szentendre belvárosát? Tehát hömpölyög a tömeg, és mennek egyik helyről a másikra. Tehát ez igazi kulturális forgataggal készültök, vagy mindez így alakult ki?
1: Hát ez inkább a Szentendrei nappalon, a záró fesztiválon, meg a gyertyaúsztatáson jellemző, meg most nemrég, ami volt a múzeumok éjszakája. Általában érdekes módon Szentendre valami miatt nyáron, úgyhogy aki nem akar tömegbe lenni, annak ajánlom, este nem olyan nyüzsgő, mint mondjuk a Balatonpart. Mi egy speciális programkínálatot csinálunk, általában a mi programunkra érkeznek este a vendégek, tehát igazából Szentendre a külföldiek miatt, meg a hazai turisták miatt mostanában inkább nyáron napközben él. De ez a nagy forgattak, ez a gyertyaúsztatás, a Szentendrei nappalra jellemző. Mi próbálunk egyébként a városhoz illően egyedi és nagyon minőségi programokat csinálni, mert úgy érezzük, hogy a város hagyományaihoz és kultúrájához és kicsiségéhez vagy eleganciájához ez passzol. Azt vettük észre, hogyha nagyon nagyobb arra akartunk nőni, azt már a város nem szerette, vagy nem bírta el annyira.
0: Meg nem igazán a mainstream világa Szentendre, hanem sokkal inkább egy ilyen igazi kis kincses sziget, kis kulturális kincs.
1: Így van. Van például egy barokk fesztiválunk, ez augusztus 15-16-án lesz, ez fantasztikus, egy Esztergomban működő, főleg külföldön dolgozó régi zenészeknek egy tábora záródik itt Szentendrén, és fantasztikusan helyes, szép, fiatal, rövid, nadrágos régi zenészek hangszereken játszanak a város különböző pontjain, aztán este adnak reprezentatív koncerteket, illetve lesz egy Dido és én Ász koncertszerű előadás, és azt a hétvégét azért nagyon szeretem, mert aki napközben kijön csak egy sétálni, vagy egyet fagyizni, az belefut egyszerre csak a Korzon, vagy egy kis beugróba egy barokk zenei koncertre, és olyanok is találkozhatnak mondjuk komoly zenével, akik esetleg nem ülnének be a koncertre. Tehát ilyen sarokpontjai vannak a programnak.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével.
2: Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
2: Reklámot hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél Budafelé a buszsávban. Helyszínelnek a Sibrik Miklós úti felüljárón a Vakbottyán utca felé a külső sávban. Lassú a haladása a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében, torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot, az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik, a hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbány alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez az Intermezzo, majdnem azt mondtam, hogy stúdióban, ugye úgy lett volna, hogy ide jössz hozzánk, és azért nagyon örültünk volna neked, de hát elképesztő a hőség, és nálunk itt elromlott a klíma. Minden esetre örülünk, hogy legalább így telefonvégen tudunk beszélgetni. Szóval Lőrinczi György a vendégem, a

0: információs SIC produkciónak a Nagy Feró-féle 84-es punk rock zenéjével a Hamlet, és a másik pedig Juhász Annának van egy nagyon érdekes beszélgetése egy Nádasdi tanítványjal, ahol a Hamletről és egyáltalán a Shakespeare műveknek a kulisszatitkairól beszélnek, és ebben két remek színész, egy színészházas pár, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna fog közreműködni. Tehát én hiszek ebben, hogy nyáron is kell az ilyen típusú kikapcsolódás.
1: Mennyiben jelent számotokra az kihívást, hogy a különböző generációkat is megszólaltassátok, illetve behívjátok?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ez a szakmát régen foglalkoztatja. Egyik oldalról persze ez kihívás, de azért alapvetően a fiatalok nagyon sokszor, ugye, ahogy már emlegettünk itt a Dunaparti Barlang nevű helyünket, ami egyébként ez a barlangnak a kertje, meg a teraszra, ahol én most ülök, tehát a barlang az a téli helyünk, itt van egy gyönyörű kertünk, vagy egy ilyen romkocsmaszerű kertünk, aki már volt itt, de azért törekszünk rá, például említettem már a Barokk Fesztivált, nagyon érdekes látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik barokk zenével, és itt mind nyáron fölvonulnak. Nyilván törekszünk rá, de én erre most már így, már nem is az 50 után, hanem a 60-hoz közeledve azt mondom, hogy igazából olyan régen mondjuk ezt, hogy a operának, vagy az igényesebb műfajoknak kihal, megöregszik a közönsége, de én azt gondolom, hogy ez mindig újra termelődik, ugyanúgy, hogy az ember a nagymamája antik bútora után 40 évesen kezd el vágyakozni. Ez van, akinél szintén így van, szóval én nem vagyok erre rágörcsölve, hogy most hány évesek járnak, de nyilván próbálunk olyan programokat is csinálni, amivel őket is meg tudjuk szólítani.
1: Köszönöm szépen. Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója. Hamarosan jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Július 19-e a kezdőnap, majdnem, ugye? Hiszen előtte a gyertyaúsztatással várjátok a közönséget Szentendrére, amely hagyománynak tekinthető. De Gyuri, határon túli produkciókat is fogadtok, melyek ezek?
1: Igen, hát azt el kell mondanom, hogy ez különösen szívügyem, mert most volt lehetőségem az Országos Színházi találkozó, ami nemrég ért véget Debrecenben, én ott hivatalos válogató voltam, és az elmúlt szezonban közel 100 színházi előadást láttam élőbe, és ez kiterjedt a határon túli színházakra is, és olyan fantasztikus produkciókat és olyan fantasztikus társulatokat láttam, hogy azt gondoltam, hogy ez nem lehet, hogy az én szezonom enélkül zajlódjon. Úgyhogy a nagyváradi színházzal van egy régi együttműködésünk, ők megint érkeznek most egy nagyon érdekes fizikai színházi produkcióval, a Táncosok, illetve a tavaly együtt bemutatott Szegény Johnny és Árnyékával, ami egy Novák Péter rendezte zenés mesejáték. Sokszor szoktuk mondani, hogy családi projektre várunk, na ez olyan, a nagymama ugyanúgy élvezi, mint a gyerek, ugyan Lázár Ervin fantasztikus meséje, Szirtes Edina Mókus zenével és Závada Peti varázslatos Ervin bácsihoz illő dalszövegeivel, tehát ők ezt hozzák a nagyváradiak, és egy különösen nagy kedvencem, hogy a Szatmár Németi Színház érkezik egy Kohlhaas produkciójával, amiben az eredeti Kleist regény és Sütő András darabja van vegyítve. Egy egész különleges fiatal rendező rendezte, Bélai Marcell, ebben fogjuk a szezont zárni. Ha szabad egy szubjektív dolgot mondani, én évek óta ilyen, rám ilyen nagy hatással levő színházi előadást nem láttam, úgyhogy ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Milyen koncertekre készülhet a közönség?
1: Hát ugye már beszéltünk a barokk zenei hétvégénkről, beszéltünk már a szerelmi bájtarról, de van két különleges koncertünk, egy klezmer koncert Klein Judittal és a Haverim zenekarral, és van egy olasz dal összeállításunk Italia per sempre névvel, ahol mindenféle olasz dalok vannak, és igazából a koncert és a színház határán van Bősze Ádám és Jordán Adél Orfeumok és Mulatók az éjszaka zenéje című estje, tehát ez kicsit színház, kicsit zene.
0: Gyuri, összességében milyen idei Szentendrei Teátrumra készülsz? Mi van a lelki szemeid előtt? Milyennek szeretnéd megélni?
1: Hát nagyon szeretném, ha a hőkupola elkerülne minket.
0: Elintézzük, igen.
1: Elintéztük, igen. Én egy nagyon színesre készülök, és nagyon emocionálisra. Tehát igazából mi egy kis helyszín vagyunk, és igazából nagyon sokszor a szerencsém múlik, hogy a pénzek és a dátumok hogy jönnek össze. Az az igazság, most kicsit szubjektív leszek, hogy ez most egy nagyon olyan évad, ahol minden szerencsés csillauzat alatt jött, különleges helyszínek, fantasztikus művészek, a szívemhez nagyon közel álló produkciók, úgyhogy én nagy örömmel várom ezt, én is és a kollégáim is, és azt szoktam mondani, hogy ez jó színház, az egyfajta vendéglátás, tehát ha én várom, és én tudom, hogy jó lesz, vagy én hiszek benne, hogy jó lesz, akkor fogják a nézők is jól érezni magukat. Én remélem, hogy ez nem csak egy vágyam, hanem be is fog teljesülni.
0: Ez egy igazi kölcsönhatás.
1: Így van, így van.
0: Gyuri, kívánom, hogy legyen pont ilyen, amilyennek most elmondtad, amilyennek szeretnéd. Én nagyon sokat dolgoztatok ezzel, nyilván nagy stábbal?
1: Nem, egész pici stábunk van. Igen. És egyben mit csináljuk a város összes kulturális programjait, tehát a már említett fesztiváloktól a művészmozit, a barlangnak a koncertjeit, illetve a közművelődési feladatokat. Nagyon jó, igazából nagyon szeretem ezt a várost, és tulajdonképpen a 40 éves karrieremet, ez a tevékenység, amit itt kell folytatni, azt összefogja, és az a fontos, hogy a stáb mekkora, hanem mennyire elhivatott emberekkel dolgozik az ember.
0: Kívánom, hogy legyen nagyon lelkes az idei közönségetek is, sikeres Szentendrei Teátrumot idén.
1: Köszönöm szépen, és a lehetőséget, és várunk mindenkit.
0: Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Megválasztották a Balaton idei legjobb strandját. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Az idei minősítésen 25 strand kapott 5 csillagos kék hullámzászlót. Módosítani kellett a kékszalagvitorlás verseny útvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt, közölte a rendezvény szervezője. Mint írták, a keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy a mélyebb merülésű vitorlások is biztonságosan tudjanak hajózni a sekélyebb vizeken. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Lassú a haladás a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az Útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-as autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében, torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sávelhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Sargó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik. A hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37 A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár. 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Jó estét kívánok! Július 10-én, bár mindig kicsit furcsa ezt mondani, hogy jó estét, így a nyári időszakban, tekintve, hogy még világos van, szinte 1000 ágra süt a nap, vagy mondjuk 100 ágra, de minden esetre messze vagyunk szerencsére attól, amikor délután 4 órakor már besötétedik, ugye? Ne is gondoljunk rá. Minden esetre ma Amália és Rubin nevű hallgatóinknak gratulálunk, ez a mai az ő napjuk. Most pedig Schubert 5. B-dur szimfóniájának 4. tétele következik a Bécsi Filharmonikus Zenekar előadásában.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Július 21-én a Budapest Jazz Club színpadán ad koncertet a Szigeti Juli Band. Azonban a cím így hangzik, megújult hangzással érkezik a Szigeti Juli Band a Budapest Jazz Clubba, lehet, hogy lecserélték a zenészeket, vagy új hangszerek vannak, nem tudom, de mindjárt kiderítjük a vonalban ugyanis Szigeti Juli énekesnő. Szia!
2: Szia, nagyon örülök, hogy beszélhetünk.
1: Szóval a megújult hangzással kezdjük, a dátumot majd még elmondom többször is, hogy rögzüljön. Tényleg, mit cseréltetek le, vagy kit cseréltetek le, vagy csak szemléletmódot váltatok, mit jelent a megújult hangzás?
2: Hát nagyon izgalmassá vált újfent ez a banda, valahogy minden évben egy kicsi újat viszünk a dologba, hogy a közönségünknek is egyre jobban tetszessen, amit képviselünk. Most, ami még újdonság lett nálunk, hogy az elektroswing mellett, tehát ugye mindig egy ilyen nagyon, nagyon jól megarancsált, nagyon jó harmóniák mellett szóló energiadús zene, amit mi képviselünk, de most belevettünk több ismert slágert, amit szerintem széles a világon mindenki ismer, viszont olyan mértékben nyújtunk hozzá, hogy talán ha nem mondjuk meg előre, akkor még lehet, hogy fel se ismerik, viszont amikor elérünk a refrénhez, természetesen akkor már mindenki velünk szokta dúdolni, de hogy nagyon, nagyon izgalmasan nyújtunk hozzá most a dalokhoz, és az elektroswing mellett a funk is helyet kapott, mert van a zenekarban Tóth Bence, ő hát a szó legnemesebb értelmében a zseni kifejezést használnám, mert tényleg olyan ízzel és olyan jó vibe-bal nyúl a dalokhoz, hogy mi a próbákon is mindig meg szoktunk őrülni, és szerencsére a színpadra visszük, akkor pedig a közönségen a sor, hogy megőrüljön.
1: Na várj, akkor mielőtt még a dalokra rákérdeznék, és ha már egy név szóba került, akkor azért mondjuk el a hallgatóknak, hogy melletted, mögötted július 21-én a BEC-ben kik lesznek még?
2: Igen, a Tóth Bence mellett, aki amúgy basszusgitáron és billentyűn kíséri a zenekart, ott lesz nekünk Juhász Zoli gitáron, a doboknál Majsai Roland foglal helyet, és szaxofonon pedig Pázmándi Gergely képviseli a rezes bandát.
1: És akkor most vissza egy kicsit a dalokra, nézegetek itt dalcímeket tőletek. Van olyan, hogy Hűs Árnyék, meg Jég Hátán, de látok itt olyat, hogy Have Yourself a Merry Christmas, hát azt mondjuk most így nyárderekkel hagyjuk, de olyat is látok, hogy All About the Bass, meg Don't Stop, meg Highway to Hell, aki teljesen képzetlen, mondjuk Szigeti Juli Band ügyben, akkor az jól érzi, hogy itt mindenféle standardek mellett saját dalok lesznek?
2: Igen, pontosan. Nagyon kevés az a standard, amihez hozzányúltunk. Inkább tényleg az most az alapfelfogásunk, hogy a saját dalaink mellett legfőképpen azokat a saját dalokat választottuk ki, amik mindig, tehát mondjuk itthoni meg nemzetközi színpadokon is általában nagy sikernek örvendenek, és itt zárójelben hagyj jegyezzem meg például egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor Németországban voltunk, és egy magyar nyelvű saját dalt játszottunk, olyan energiákat kaptunk vissza a közönségtől, tehát hogy ez olyan érdekes tényleg, hogy ha nem is beszéli az ember a nyelvet, de a zene nyelvén valahogy annyira összhangba kerülni a zenész a közönséggel, hogy olyan csodálatos egy élmény volt, de zárójel bezár, tehát hogy a saját dalok mellett igen, olyanokat csinálunk így fondorlatos módon, hogy a mai napon és a múltban ismertebb slágereket kicsit elvesztük, jól megkeverjük benne a harmóniákat, és úgy adjuk elő. Tehát például, amiket mondtál, hogy mondjuk az All About the Bass, az is egy ismert popdal, de például nagyon, tehát úgy nyúltunk hozzá, hogy az a mi közönségünknek is még jobban tetszessen, mert van benne egy pici swing, egy pici elektro, és ugye mellette ugye a groove-okat belerakjuk, hogy mindenkinek egyszerre járhasson a lába.
1: Na, tehát július 21-én biztos, hogy ott lesz a ti közönségetek, ahogy fogalmaztál, de mi igyekszünk azokhoz is szólni, akik még nem a ti közönségetek. Igen. Ugye ismerjük jól a Budapest Jazz Club meglehetősen intim környezet, hogyha jó sok széket raknak be, akkor alig lehet elférni ülve. Szándékotok Igen. szerint ez egy ültetett vagy majd fölállítós koncert lesz. Mi szokott lenni?
2: Hát általában ültetett koncert van, és akkor általában én a koncert háromnegyedénél vagy felénél, akkor ugye jönnek a kérések, hogy toljuk már félre azokat a székeket, és egyszer elő is fordult, hogy az első sort valahogy úgy hátrább tolták, és akkor az első sor az fölállt, és hát szuper élmény volt, hogy akkor ott elkezdtek ott egy picit ott táncikálni, de természetesen aki annyira nem érzi ezt, nem érzi ebben otthonosan magát, hogy táncoljon, meg állva hallgassa a koncertet, természetesen az összes szék is ott lesz. Szerencsére általában teltházas szokott lenni ez a Budapest Jazz Klubos koncert, ezért aki szívesen látna minket élőben, az szerintem mindenképpen időben foglaljon jegyet, hogy le ne maradjon, mert nagyon jó bulik szoktak lenni.
1: Igen, ez jó hír, mi időben szólunk, a koncert július 21-én lesz, és én a saját BJC-s élményeim kapcsán csak azt tudom mondani a hallgatóknak, mivel nem olyan nagy a koncertterem, ha valaki tényleg nem akar állva táncolni, még akár majdnem leghátul is leülhet, a keverőpult is ott szokott lenni, onnan mindent lát, még akkor is, ha az első sorok felállnak, akiben van bátorság, az meg nyugodtan üljön közel a színpadhoz, mert biztos, hogy táncra fog perdülni, ha jól sejtem, amit itt elmondtál.
2: Igen, és hát nagyon szeretjük tényleg azt, hogy aki minél közelebb jön, nyilván figyelembe vesztük azt, hogy ki mit szeretne, de tényleg olyan energiavándorlások szoktak ott lenni, ha használhatok ilyen szavakat, hogy tényleg nem szokott sose senki csalódni egy ilyen este után.
1: Nem is fognak, kedves hallgatók, mi is örömmel számolunk be arról tehát, hogy július 21-én a Budapest Jazz Club színpadán buli lesz, rövidre fogva a Szigeti Juli Band lép fel, megújult hangzással, saját dalokkal és egy csomó ismert slágerrel, amiről lehet, hogy nem fognak ráismerni az első négy taktusnál vagy az első verze elejénél, de a refrénnél biztosan. Szigeti Julinak köszönöm szépen, hogy hívhattuk, kellemes bulizást nektek, szia!
2: Nagyon szépen köszönjük, és mindenkit szeretettel várunk.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztiválhangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományait mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket, amelyek közelebb hozzák a roma művészet értékeit. A zene mellett fontos szerepet kapnak a személyes történetek, az identitás és a hagyományőrzés kérdései is. A Roma udvar évről évre a Művészetek Völgye egyik legszínesebb és legemberközelibb helyszíne, ahol a találkozások legalább olyan fontosak, mint az előadások. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Szélkámán tér felé az Attila út előtt a belső sávban. Lassú a haladása a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé, a Rákóczi úton mindkét irányból a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, továbbá a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Az útinform információi szerint baleset miatt lezárták a külső sávot az M0-es autóút keleti szektorán az M1-es autópálya irányába, Nagy Tarcsa közelében. Torlódik a forgalom. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a villamospálya karbantartása miatt a Rákóczi híd felé lezárják a két külső sávot. Sáv elhúzással a két belső sáv járható. A Salgó-Tarjáni utcát lezárják a Hungária körútnál, ezért a Brühl-Alfréd utca és a Hungária körút között Zsák utca lesz. Lezárják a Hungária körúton az Árpád híd felé a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot, az érintett szakaszon a BKK éjszakai járatait átengedik, a hétvégén az egyes villamos helyett a Puskás-Ferenc stadion és a Népliget között pótlóbusz közlekedik. A 37A villamos a Sörgyár és a Hidegkuti Nándor stadion között nem jár, 37-es pótlóbusszal utazhatnak a Hidegkuti Nándor stadion és Kőbánya alsó vasútállomás között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatunkban ismét egy különleges nap. Hihetetlen egyébként, hogy milyen dolgokat találsz meg, a vasutas nap. Hát akkor vonatozzunk egy picit?
2: Mindenképpen. Nekem a gyerekeim nagyon szerették a vonatokat, mikor kicsik voltak, úgyhogy a vasúttal kapcsolatos témák azok a szívügyeim. Ezt 1951-től rendezik meg, kormányhatározat volt.
1: Gondolom, a vasúttörténeti park biztos, hogy kapcsolódik ehhez.
2: Mindenképpen, és pontosan a vasúttörténeti park az a helyszín, ahol a főváros ezt a napot megünnepelhetjük, hiszen országszerte 5 vidéki helyszínen kerül sor a rendezvényekre, és egy fővárosi helyszín van, ez pedig a vasúttörténeti park. Úgyhogy arra gondoltam, hogy picit látogassunk oda, és nézzük is meg, hogy mi maga ez a helyszín. Izgalmas, vissza kell mennünk 1911-be, ugyanis ekkor építették meg az északi vontatási telepen azt a 34 állásos körfűtőházat, amely ebben az időben Közép-Európa legnagyobb vontatási telepe volt. Ez a körfűtőház, aki látta Thomas a gőzmozdony mesét például, vagy ezeket az örökbecsű, most már 21. századi meséket, akkor látjuk, hogy ahova ugye betolják a vonatokat a nap végén, és ugye fűtött és megfelelő körülmények között tárolják őket. Ez a körfűtőház volt a különlegessége ennek az épületnek 1911-ből. Ugye eleinte akkoriban még gőzhajtású mozdonyok voltak, azonban a 20. századi technika fejlődése kapcsán ugye megszűntek a gőzüzemek, és ez a fűtőház is tulajdonképpen elvesztette a jelentőségét. Későbbiek során az állapota leromlott. Tehát ez egy nagyon szépen induló, de nagyon hamar kifutó történet volt, és egészen 1999-ig helyszín nem is kapott különösebb figyelmet, amikor is letették a park alapkövét.
1: A vasúttörténeti park.
2: Így van, és 2000-ben megnyitotta a kapuit a vasúttörténeti park, mint Európa első interaktív vasúti parkja. Ez egy 70.000 négyzetméter alapterületű park, és 100-nál is több vasúti járművet találunk itt. A MÁV-tól teljesen függetlenül működik most már. Magyar Vasúttörténeti Park alapítványa a fenntartója. Tehát itt már működő, illetve menetrendben használatos vonatokat nem találunk, viszont igazi kuriózumok vannak a vasúttörténeti parkban. 50 ritka mozdonyt találunk itt, aztán vannak itt sínautók, ugye kézi hajtányok, motoros hajtányok, ezeket ki is lehet próbálni különben. Én emlékszem, hogy hajtányoztunk, és tényleg interaktív módon jártuk be ezt a helyet. Vannak itt gőzdaruk, hóekék, hómarógépek és mindenféle különleges járművek. A járműállomány az 1870-es évek gőzmozdonyaitól a nagy teljesítményű villanymozdonyokig mutatja be a vasút fejlődését. Tehát tényleg végigkövethető a vasúti közlekedés fejlődése, ugye több évtizeden keresztül.
1: És az Orient Express?
2: Maga a fűtőháznak a belső épülete, ott olyan járműveket találunk, amelyeknek fontos az, hogy tényleg ne legyenek kitéve az időjárás viszontagságainak. Úgyhogy például a körfűtőház 3000 négyzetméteres csarnokában ott látjuk az Orient Express fa étkező kocsiját is, amiben be lehet menni, körbe lehet nézni, nagyon-nagyon különleges, vagy például a Szent Jobb erekje szállító kocsit is megtekinthetjük. Tehát itt magában az épületben van egy kis vasút is, ami tulajdonképpen lemodellezi magát a parkot és ezt a körfűtőházat. Van itt játszósarok gyerekeknek, van egy kis vasút, ami körbe megy a vasúttörténeti parkban, erre fel lehet ülni, erre. Úgyhogy nagyon-nagyon különleges. Az egésznek a szépségét talán tényleg maga az interaktív jelleg adja, hogy nem csak nézzük, hanem ki is próbálhatjuk ezeket az eszközöket.
1: A park tehát mindenki számára kínál valami érdekességet, a vasutasnap.
2: Igen, ezen a napon lesznek sztárfellépők, lesznek koncertek, mindenféle családi programok, de ettől eltekintve az év nagyon-nagyon sok más napján is programot kínál, tehát ha nem a vasutasnapon, akkor máskor is szerintem látogassunk el a vasúttörténeti parkba.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Canik Balázs, kapoéra és aerobik oktató, életmód tanácsadó. Otthonról hoztam, rovatunk vendége volt dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás és onkológus szakorvos. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Ezzel búcsúzom, nagyon kellemes és örömteli hétvégét kívánok. Köszönöm a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Jó pihenést kívánok! Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilac.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Már a parlament előtt van a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőrt Kaposszegcsőn. Napos idő lesz, egy-egy záporra a zivatarral. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós újjáépítési terve, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől. Hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok különversenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban erővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második világháborús események során a Kvassai hidat is felrobbantották a visszavonuló német alakulatok. 1944-től 3 éven át egy ideglenes fahídon juthattak át az erre közlekedők, majd 1946 és 47 között változatlan alakban más hidak roncsanyagainak felhasználásával megtörtént a helyreállítás. Mivel az építkezéshez felhasznált roncsok több helyen is lyukakkal gyengített tartó elemekből álltak, ezért csökkent az átkelő teherbírása. A forgalmat részben ezért, részben pedig a korróziós károk miatt korlátozni kellett a 12 tonnánál nem nehezebb járművekre. Szükségessé vált tehát a csere, ami 2000 nyarára készült el, meglepően rövid idő, mindössze 16 hónap alatt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budai Arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enc Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Buda Vekerléje néven az óbudai gázgyári lakótelepet szokás emlegetni. A pesti Vekerletelephez hasonló stílusban felépített lakóházakat Almási Balogh Lóránd és Reichl Kálmán tervezték az 1910-es években. A lakótelep nagyon modernnek számított. A lakásokat a kor népegészségügyi szempontjai alapján alakították ki, és fürdőszobával is felszerelték. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita a Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kertigépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult megegyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít, Spanyolország déli részén már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit területe borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Cinkota, Mátyásföld, Rákosszent Mihály és Sashalom nagyközségeket, továbbá Csömörtől Szabadságtelepet 1950. január 1-jével csatolták Budapesthez, majd ezek egyesítésével hozták létre a 16. kerületet. A feljegyzések szerint már a kőkorszaktól fogva éltek itt emberek. A kerület egyik nevezetessége a Mátyásföldön 1916-ban épült első állandó repülőtér Budapest térségében. A Mátyásföld városrész neve onnan ered, hogy itt volt egykor Mátyás királynak az egyik Pest környéki vadaskertje.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászló tartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. A Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerül hetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Egyre több fogyasztó fordul a békéltető testületekhez. Idén az első fél évben mintegy 6100 ügyet zártak le, a tavainál 6%-kal többet, számolt be róla a testületeket működtető Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A leggyakrabban lábbelik, valamint közlekedés miatt kezdeményeztek eljárást, de gyakoriak a bútorok, háztartási és kerti gépek, kéziszerszámgépek és járművek miatti panasz. Minden harmadik ügy zárult meg egyezéssel. A Balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserbenhagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Azt a kis teret, amely az egykori népszínház épületét körülveszi, a Fővárosi Közmunkatanács még Polonyi Géza kezdeményezésére Blaha Lujza térnek nevezte el, és innentől kezdve fehér zománcozott táblácskák tüntetik fel a tér új nevét. A Nemzeti Színház művészei a tér elkeresztelésének alkalmát felhasználták arra, hogy Blaha Lujza asszony tiszteletük és szeretetük kifejezésével felkeressék. 1906-tól 1950-ig itt áll Tinódi Lantos Sebestyén szobra.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Michael Jackson emlékfa az Erzsébet téren található. A fát az énekes 2009-es halálakor avatták emlékhelyé. A rajongók több száz fotóval, virágokkal és gyertyákkal emlékeznek a kedvencükre. A különös hangulatú emlékhely már a kedvelt turista célpont lett a belvárosban. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna folyó több részre osztja Budapest területét. Az egyes városrészeket 12 közúti és 2 vasúti híd köti össze egymással. A főváros Duna hídjai és a budapesti Duna ághidak a felszíni közúti közlekedést segítő legfontosabb építmények a nagyváros közlekedési rendszerében, és egyben mindennél jobban jellemzik a városképet. Az M0-ás körgyűrű kétszer is keresztezi folyónk főágát Budapest területén. Északon a Szentendrei-szigetnél a Megyeri híd, délen pedig a Csepel-szigetnél a Deák Ferenc híd terpeszkedik a víz felett, melyek jelentős mennyiségű átmenő forgalomtól kímélik meg az itt lakókat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északin a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délin a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített, korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A keletpesti kerékpáros túra 40 kilométerre olyan változatos, hogy garantáltan úgy érezhetjük rajta magunkat, mintha megjártuk volna az Alföldet és a Kis-Balatont is. A Rákos és a Szilas patakot, valamint a Naplás tavat érintő bringakörön nádasokkal teleszórt, mocsaras tájon és gazdag növényvilágon kerékpározhatunk keresztül. Jól kiépített, viszonylag sík terepen. A 17. kerület és Cinkota határán lévő Naplástónál még mocsári teknősöket is láthatunk, az utunkat pedig madárfajokról és növényekről szóló tájékoztató táblák is szegélyezik. Az eredetileg víztározónak kialakított Naplás tópartján érdemes elidőzni, még ha fürdeni sajnos nem is lehet a tóban. A vadregényes környezet minden percet megér, lelkes horgászoknak pedig kihagyhatatlan célpont.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vasúti közlekedés folyamatos fejlődése az 1800-as évek végén azt jelentette, hogy a vonatok mind több árut szállítottak, a tengelyterhelés itt szintén folyamatosan nőtt, ez pedig a vasúti hidak megerősítését vagy átépítését tette szükségessé. Az összekötő vasúti híd szerkezetéről az 1977-ben megkezdett átvizsgálás során kiderült, hogy annak anyaga erősen korrodálódott, részben az alapozás hanyagsága, részben pedig a vasanyag heterogén minősége miatt. Ezért döntöttek a teljes szerkezet cseréje mellett, amit a vasúti forgalom folyamatos fenntartása mellett csak úgy lehetett megoldani, ha az új híd szerkezetet a régi mellé építik fel. Az építés gond nélkül lezajlott, és az új hidat az 1913. november 18-án végzett sikeres próbaterhelések után át is adták a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel, és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almería tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1949-ben a belvárosban átadott buszállomás épülete az akkori Sztálin jelenleg Erzsébet téren több volt, mint egy várócsarnok és jegypénztár. A felső emeletén kulturális rendezvényeknek is helyet adó teret alakítottak ki. A peron felett terasz futott végig, amelynek fontos funkciója volt. Akkoriban ugyanis nem a busz alján, az utastér alatti csomagtartókba helyezték el az utasok podgyászát, hanem a busz tetején. Ezt érték el innen a teraszról. Az épület már 1977-ben műemlék lett. A forgalom növekedésével idővel új pályaudvarokra volt szükség. A stadionoknál 1982-ben nyílt meg az új, nagyobb központ, így a keleti ország részbe innen indultak a buszok. 4 évvel később az Árpád hídnál 1986-ban létesült egy újabb buszpályaudvar, ami tovább csökkentette a belvárosi állomás terhelését. A nyugati ország részbe induló járatok számára 1999-ben adták át az eteletéri autóbuszállomást, illetve a 21. század első éveiben már épült a Népligetnél is egy buszpályaudvar. Emiatt az akkor már Erzsébet téri állomás feleslegessé vált, így 2001. októberében eredeti funkciója megszűnt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az újpesti vasúti híd, amit a köznyelvben sokszor északi összekötő vasúti hídként emlegetnek, ami a Népsziget felett is átvezet. A Budapest-Esztergom vasútvonal forgalma mellett gyalogos és kerékpáros közlekedés is megengedett rajta. A hidat 2008-ban felújították, mely során a Duna főága feletti teljes acélszerkezetet kicserélték, és a pilléreket is megerősítették. Építésének ötlete elsőként az esztergomi vasútvonal tervezése során merült fel, 1892-ben. Az átadásra pedig csupán 4 évet kellett várni. A forgalom gyors növekedése miatt az évek során többször is meg kellett erősíteni a szerkezetet. Feladatát azonban egészen a II. Világháború utolsó éveig el tudta látni. Több súlyos légitámadás érte, a végső csapás 1944 karácsonyán, amikor a visszavonuló német haderő felrobbantotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített, korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi Kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek. Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Az NTI híreit hallották.